Jó estét kívánok! Egy közismert magyar palackai dallal indult Táncházban című műsorunk, melyet Juhos Mária énekelt. A gyűjtők András Falvi Bertalan és a 100 éve született Kallós Zoltán voltak. Tegnap este Táncházban című műsorunkban a Zoli bácsi által alapított és nevét viselő Válaszúti Alapítvány népzenei és néptánc táborára hívtam fel a figyelmet, és ma este, tisztelegve Zoli bácsi emléke és munkássága előtt, a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjei közül a Kovács Márton Prímás vezette Budapest Mezőségben tavaly novemberi koncertjét hallgassuk meg újra. Jó napot kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok, a Dankó Rádió népzenei műsorainak szerkesztője. Az év utolsó élő stúdió koncertjének vendége a Budapest Mezőségben, akik elsősorban nem koncert, hanem vérbeli táncház zenekarnak tartják magukat, mert hisznek abban, hogy a népzene elsődleges és legfontosabb szerepe, hogy funkcióban használják, azaz tánc alá húzzák. A banda tagjai a táncház mozgalom igen jeles, jól ismert muzsikusai, akik mai koncertjükön az erdélyi mezőség nem véletlenül oly népszerű vonós zenéjéből adnak ízelítőt. A zenekar vendége, így stúdiónként is, Fekete Borbála. Szokás szerint a Budapest Mezőségben élő stúdió koncertjét a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetik. Horváth Péter Gyula fotós és Verőcei Gábor operatőr kollégánknak köszönhetően. Hangmérnökünk itt a stúdióban pedig Wolf Attila.

0: Budapest Mezőségben élő stúdió koncertjét hallják, és megkérem az egyik prímást, a zenekar vezetőjét, vagy legalábbis jól tudom, hogy a vezetőjét, Kovács Márton, de ezt ő majd elmondja, és Fekete Borit, a zenekar vendégét, hogy jöjjenek ide egy kicsit hozzám beszélgetni, üljenek le mellém. Addig, amíg leülnek, addig hadd mondjam el, hogy kik a zenekar tagjai. A két prímás, Kovács Márton és Szilágyi Márton, a Brácsások, Fekete Antal, illetve Fekete Márton, a Bőgős pedig Lelkes András. Facebook oldalunkon követhetik is képben, élőben ezt a koncertet, és hát aki nincs itt ebben a stúdióban, sajnálhatja, mert az, hogy így szól ez a zenei alap, a Bőgő és a két kontra, a Brácsa a hátam mögött, hát az valami fantasztikus. Erre úgy ráültetni a hegedűt, az jó lehet, hiszen olyan rutinos muzsikusok vannak mögöttetek, hogy az valami fantasztikus. Marci?
1: Igen, így van. Szép szombat délelőttet kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Mikor alapítottátok a zenekart, vagy hát kinek az ötlete volt egyáltalán, hogy egy ilyen igazi táncházas bandát csináljatok?
1: Valahogy ez így jött, tehát nem volt egy ilyen elvágólag pillanat, valahogy így a múltból. Vagy nagyon sokat muzsikáltunk mi már így előtte is együtt táncházakban, mindenféle mulatságokon. És hát igazából ott lehetne talán a zenekar alapítást belőni, amikor a nevet kitaláltuk, ez egy ilyen 2012-3 környékén talán valahogy így datálnám.
0: Hány koncertje

0: szereplő muzsikusokkal.
1: Azt azért áruljuk el, hogy az egyezés, a névegyezés nem véletlen.
0: A három feketeség.
1: Igen, igen, mert Fekete Antal Puma.
0: Ő az apa.
1: A édesapátok és a testvéred és te.
0: Igen, Márton a bátyám, és igen, én vagyok a vendégművésze, és akkor meg is erősíteném Marcinak az előző mondatát, hogy igen, tehát tudtommal ilyen 2-3 koncert voltam, én is ott voltam, ezek között volt egy ilyen live session felvétel, úgyhogy nem annyira koncertezős zenekar, amit én sajnálok, úgyhogy köszönjük a lehetőséget most.
1: De nem baj, sőt, azt hiszem, hogy nagyon sok olyan zenekarnak kellene lenni, akik elsősorban táncházban muzsikálnak, ott lehet megtanulni a csinyát, binnát ennek az egésznek. Mi a titka a mezőségi zenének? Aztán utána visszaengedlek benneteket muzsikálni, mert a zene azért mégiscsak többet mond el mindenről, de szerinted mi a titka, Marci, ennek a muzsikának?
2: Nekem mindig Puma szokott eszembe jutni, azt szoktam mondani, hogy de aztán majd elmondhatja, ő is itt van élőben, hogy hát ezek az emberek egész életükben ezt a zenét muzsikálták, hallották, ezt a táncot táncolták. Szerintem ez a titka. Tehát, hogy egy életen keresztül kell művelni, tehát, hogy bele kell tenni mindent. Sok évtizedet, nagyon sok zenehallgatás az még. Egyáltalán bármilyen zenetanulásnak a másik titka, és a népzene azért ezek közé tartozik. Tehát a stílus, tehát azt azzal lehet megérezni. Persze csinálni kell, de ezt kottából nem lehet. Tehát ezt a zenehallgatással lehet elsajátítani.
1: Visszaengedlek benneteket, és addig, amíg felveszitek a hangszert, én elmondom, azt hiszem, hogy a hallgatóknak is érdemes felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket az apróságokat figyeljék, hogy a kíséret mennyire egyben van, arra milyen szépen tud felfeküdni, felépülni a két prímás játéka, és hogy mennyire fontosak a hangsúlyok ebben a zenében, ami természetesen a tánchoz kötődik. De most akkor folytassuk mezőségi zenével, belső mezőségi muzsikával koncertünket, és újra el kell mondanom ezt a bizonyos mezőség kifejezést, a Budapest Mezőség Band koncertjét hallják a Dankó Rádió stúdiójából.

0: egy pár táncot, azaz egy táncrendet hallottak a mezőségről a Budapest mezőségben előadásában, és most ismét megkérem Fekete Borit, és ha lehet, akkor az édesapját, Fekete Antalt, hogy három mondatot beszélgessük. Tudom, hogy Fekete Antal, akit a Táncház mozgalom pumaként ismer, nem szeret beszélni, de most fog. Mikor vitted el először a gyerekeidet mezőségre? Te mikor jutottál el először oda? A Táncművészeti, most már egyetem néptánc tagozatán az első legendás osztályban végeztél, de aztán zenész lett belőled. Szóval akkor ott Tinkával, a kutató nemzedék nagyjaival tudtatok együtt tulajdonképpen dolgozni, mert partnerként tekintettek rátok, és nyilván úgy jutottatok el először Erdélybe. Te mezőségre, Palackára mikor jutottál el először?
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad helyettem, ezt a bevezetőt. Tehát így kerültem bele az újmar mozgalomba.
2: Krisztus előtt. Bocsánat, apa.
1: Most az, hogy mikor voltam először Palackán, azt mindjárt elmondom. Csak ugye én 1960-as években egy omai néptánccsoportba táncoltam, Nagy Albert vezette akkoriban, aki később Szegedre került. Tehát én 68-ban már én citeraszóra melegítettem, megpróbáltunk. Gyalog Tibi komámmal például ő citerázott, aki később hentes lett, még disznót is vágott nekünk, na mindegy, ez más kérdés, ez Békés megye. Tehát ugye akkor Budapest, Balettintézet, néptánctagozat, nyilván megismerkedtünk az erdélyi dolgokkal is, és így kerültem 1978. szeptemberében Magyar Palackára először. És a akkor, Turbéki Dénessel és a Lányi Gyurival.
0: Akkor virágzó zenei kultúrát, ahogy ezt mondani szoktál, találtál.
1: Tehát hát
0: akkor,
1: igen, bejutunk a szobába, megkerestek.
0: 3-4-5 zenekar volt Palackán?
1: Hát 3 biztos volt legalább. De ezen a felvételen, amit akkor készítettem, 3-an muzsikáltak.
0: Mikor vitted el először Marcit, a fiadat és Borit? Mert hogy szerintem a gyerekkorotok hát javarésze ott telt egy-egy gyűjtésen.
1: Amikor már szobatiszták voltak, szerintem így próbáltam őket ráncigálni.
2: Ki korábban, ki később, ugye?
1: Igen, hát 6 év van közöttük egyébként. De hát a anyukájuk nélkül ez nehezen ment volna, mert hát volt egy komoly anyai háttér, aki azért
0: ezt megengedte, és kézben tartotta.
2: Hát Mártonnak nyilván kézenfekvő volt a magyar palackai muzsika, mint brácsás. Nekem meg ugye inkább ez a magyar-szlováti rész jutott. Jártam persze Palackán én is, apával is, meg nélküle is, de én ott inkább csak élvezkedtem a hangszerek ott a gyönyörűségekben. Nekem pedig inkább az énekes kincseket kellett idézőjelben keresnem.
0: Mi fogott meg téged? Mi az, ami miatt nem enged egy ilyen zene? Mert ez szerintem nem engedi el az embert.
2: Úgy általánosságban ugyanaz az erő vonatkozik az összes mezőségi falunak a zenéjére, és a Márton bátyám szokta ezt a példát elmesélni, hogy nem tudom megfogalmazni, csak azért tetszik, mint bárki másnak, amikor kamaszkorában az osztálytársaival utcazenéltek aluljárókban, mindig a mezőségi zenékre dobtak a legtöbbet. Ez ilyen megfogalmazhatatlan, megfoghatatlan, nyilván amiben az ember nevelkedik, és a legtöbbet hallja, az kötődés is alakul ki. Nem tudom megunni, és mindig sírni tudnék, amikor hallom ezt a muzsikát.
0: Ez egy gyönyörű végszó. Köszi. Folytassuk is a koncertet, a Budapest mezőségben koncertjét. És Puma, egyszer Isten bizony, egy egész órát szánunk a beszélgetésre végre, mert hogy Fekete Antal becenevén Puma nehezen áll kötélnek, úgyhogy most sajnos csak ennyi volt az idő, folytassuk a zenét, a Budapest mezőségben élő stúdiókoncertjét hallhatják innen a Dankó Rádió stúdiójából.

0: Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a Budapest Mezőségben koncertjét ismételtük meg, melyet tavaly novemberben adtak a Dankó Rádió stúdiójában. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Horzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
2: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 166. adása.

jazz énekes, népdal énekes, vagy mindkettő egyszerre. A zene bármelyik műfajához nyúl, az aranyjá változik. A Bojki zenész dinasztia fiatalabb generációjának képviselője, Bojki Sára szinte lubickol a különféle stílusokban és színpadi közegekben. Mindegyikben őszintén és hitelesen szólalva meg. Ezen a hétvégén a Jazzation népdal feldolgozásaiból válogatunk.

A jazz a cappella műfaj Magyarországon még kevéssé ismert, ám a sokszínű repertoárnak köszönhetően egyre nagyobb közönséget vonz. Noha az a cappella és az amerikai zenei nyelv a Boyki család örökségéhez tartozik, mégsem ezt vallja a zenei anyanyelvének. Boyki Sára szülei klasszikus zenészek, édesapja Boyki András, a Boyki Brothers tagja, de mellette hegedül és brácsázik, míg édesanyja cselló tanár, aki a nagymamája által alapított Biatorbágyi zeneiskolát vezeti. A magyar zenei hagyományokhoz gyermekkori népdaléneklési versenyeken keresztül került közel. Bár azóta a népzene, a klasszikus zene és a jazz egyaránt jelen van a zeneiségében, a saját egyéni hangját és önkifejezését egy hosszabb érési folyamat során az egyetemi mesterképzés vége felé kezdte megtalálni. A grúz népi többszólamúság iránti érdeklődését a The Quintessence nevű a cappella együttes keltette fel, akiknek a meghívására a Jazzation tagjaként jutott el először Tbilisibe. Később ösztöndíjasként fél évet töltött Grúziában.

a Jazzation felvételeiből válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: szor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni. Hogy merted azt megtenni, más babáját szeretni. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni.
1: Dankó Rádió Nyíregyházán FM 107,4 a Magyar Zene Rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

Rastatt. Satzigan auf Gelände, Ordnung.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

가서 쉬셔봅니다. 어미코로 죽여 입히 벗어 뱉기보다 더 마시겁니다. 바로 쉬렛사라라 미쳐 마서 쉬셔봅니다.

Csend lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó, uraim, mulatunk ma, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót, átni szeretném, repülnék.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tiszaparítján, ott születjön.
0: Népzenék.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palócz André, akik a mandátumokról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Kézzel fogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a GYESEV-nél hozott rendkívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energia fogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a GYESEV hálózatán is szünetelt a villamosvontatású vasúti teherforgalom, kivéve a nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a tegnapi kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péterben ő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Ma is várják még az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

De jól indult ez a nap. Made in Hungária, énekelte Fenyő Miklós. Jó reggelt kívánok, derűs napot. Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 10-én hétfőn a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Remélem, hogy kellemesen telt a hétvégéjük, és egy kicsit felfrissülve, frissen, üdén indul ez a hét is. Tartsanak velem a következő 4 órában. A szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás, és a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is jó rádiózást kívánunk. Ebben az órában visszatekintünk a múltba, hogy mi történt augusztus 10-én. Névnaposok, híres születésnaposok is lesznek, és közben nagyszerű muzsikát hallhatnak, mint az Illaberek Nádak Erek Várnai Adrien előadásában. Lesz operett is Szóka Júliától, az Asszony összetör, és közeledve a szeptemberhez elhangzik majd az Iskola táska is a Bergenditől. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában Bangó Margit következik. A kalauz azt kiáltja Debrecen. Ébredjenek velem!

0: 5 perc elmúlt, 7:15.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 654-ben első Jenőt pápává választják. A keresztény egyház pápai hivatalába a történelem során 75-ként léphetett. 1664-ben ezen a napon megkötik a vasvári békét. A béke alapvetően a Szentgotthárdi csatával kialakuló status quo 20 évre szóló fenntartását irányozta elő, mert mindkét aláíró fél fontosabbnak látta erőforrásait az egyéb frontokon folytatott konfliktusai céljára átcsoportosítani. 1792-ben ezen a napon elfogják a külföldre menekülni szándékozó 16. Lajos királyt, Franciaországban ezzel megszűnik a királyság. 1821-ben Missouri az Amerikai Egyesült Államok 24. tagállamává válik. 1841-ben ezen a napon állítólag nem mindennapi esemény történt, ugyanis Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. 1949-ben megtartja alakuló ülését Strasbourgban az Európa Tanács. És 1990-ben ezen a napon Vénusz körüli pályára áll és megkezdi a radaros térképezést az amerikai Magellán űrszonda. Eddig tartott időutazásunk, most pedig térjünk vissza a jelenbe és az operett csodálatos világába. Ebben Szóka Júlia lesz a segítségünkre, aki Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből énekli az Asszony összetört című dalt. Jó reggelt!

reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál Egri József. Ma ünnepli névnapját Amadé, Amadeus, Asztéria, Bianca, Roland, Lóránt, de a fő névnapos Lőrinc, úgyhogy vigyázunk a dinnyével. A Lőrinc latin eredetű férfi név a Laurentius névből származik. Jelentése Laurentum vidékéről származó férfi. A Laurus babér szóval később hozták összefüggésbe. Női párja a Laura. Boldog névnapot kívánunk! Van néhány dal, amelyet elég meghallanunk, és már is gyermekkorunk emlékei elevenednek meg. Ilyen dal többek között az iskolatáska a Bergendi Együttestől. Ez következik most. Derűs napot!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a

0: félek, hogy egy napon ráeszélek, lépre mentem mégis, és egy asszony reguláját, lassacskán a kutyafáját megtanultam én is.
1: 3:47.
2: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
1: 1805-ben ezen a napon született Toldy Ferenc irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, titkára. 1909-ben Leo Fender rádiómérnök, hangszertervező, a Fender cég alapítója. 1926-ban született Gácsi Mihály, Munkácsi díjas grafikus. Ezen a napon született 1942-ben Hajnóci Péter, Füst Milán díjas író is. Valamint 1960-ban született ezen a napon Antonio Banderas, Goya díjas spanyol színész, filmrendező, producer, csak néhány filmet említenék, mint a Bérgyilkosok, Evita, Zorro, Állarca, bizonyára mindannyian emlékszünk ezekre. És ma ünnepi születésnapját Básti Júli is, Kossuth és Jászai Mari díja színművésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ma ünnepi születésnapját Erdős Melinda énekes is, akit szeretettel köszöntünk innen a stúdióból is, és ma ünnepi születésnapját Sáfár Mónika, Jászai Mari díja színésznő, érdemes művész. Boldog születésnapot kívánunk! Küldjük minden születésnaposnak a következő dalt, Lévai Szilveszter és Mihály Kunce, Elizabeth című musicaljéből, az Az már nem én lennék című dal következik a születésnapos Sáfár Mónika előadásában. Derűs napot!

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Közeledünk 7 órához, és jönnek a hírek. Addig Olá János és zenekara szórakoztat minket. Egy jó kis csárdással indítjuk a következő órát Tolnai András előadásában. Aki a babáját igazán szereti, maradjanak velem továbbra is. Várom vissza önöket. Dankó Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli ülés tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről és a rendészeti feladatok átalakításáról. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. A legfrissebb mérések alapján a határérték alatt alakul a Sziget Fesztivál zajszintje. A rendezvény szervezői szerint a harmadik kerületben elvégzett ellenőrzéseken a kapott adatok mindvégig elmaradtak az 55 decibeles éjszakai korláttól. A szervezők az érintett kerületekkel együttműködve a teljes fesztivál ideje alatt folyamatosan ellenőrzik a hangerőt, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautóflottáját, a vasútársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A napfogyatkozás kiválóan megfigyelhető lesz például Valenciából, Bilbaóból és Palmából is. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és a Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A szállítási fennakadások enyhítésére több német tartományban már enyhítették a teherautóforgalom korlátozásait, miközben a hatóságok a közúti és vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható. 7 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 10-én hétfőn a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy velem tartanak továbbra is. Ebben az órában ellátogatunk majd a nap településére, napi népzenei szótárunk is lesz, és sokat zenélünk. Lekaszálták már a rétet, énekli majd 60 kis Gyöngyi. Operett is lesz természetesen, Fischl Mónika előadásában a La Bella Tangolita, és a Száj fel magasra című dalt is meghallgatjuk a Piramistól. A Mary Poppins című musical világszerte milliók szívét hódította meg, és Magyarországon is hosszú évek óta töretlen sikerrel játsszák. Így elsőként a musical egyik legkedvesebb részletével folytatjuk. Márkus László előadásában következik a Szál a korom. Jó reggelt!

0: fáradtságomat, könnyebb szívvel viselem.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Sokunknak van házi kedvence. Ebben az extrém időjárásban fokozottan ügyeljünk rájuk is. Mindig rakjunk friss vizet, és ha van lehetőségünk, a vadon élő állatokra is tegyünk ki itatót, mint a sűniknek és a madaraknak is. Bárkonyi Mátyás és Miklós Tibor szerzeményével megyünk tovább, melyet évtizedek óta generációk dúdolnak. Következzen a könnyű álmot hozzon az éj, majd utána Kutasi Katalin énekli a Ne mondja meg senkinek című andalgót. Ébredjenek velünk!

Derűs napot, szeretettel köszöntöm az újonnan bekapcsolódó kedves hallgatóinkat. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Mosó-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a határ felé vezető oldalon közel 2 kilométeres torlódás alakult ki. Erős a forgalom az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bak térségében. A 44-es és a 38-as kilométer között szakaszosan torlódik a forgalom. Szakaszos útlezárás van a 2. kerület Szépjuhászné úton, ma reggel 8 órától délután 4 óráig. Szintén lezárás van a 13. kerület Katona József utcában, ma reggel 6 órától szeptember 18-áig. Vigyázzanak az utakon, vezessenek körültekintően! Pisul Mónika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, Honti díjas, a Danko Rádió előadói díjával is kitüntetett, nemzetközileg elismert primadonna, a Budapesti Operettszínház kiemelkedő művésze. Évtizedek óta a magyar operett egyik legfényesebb csillaga, aki bejárta az egész világot, és mindenütt nagy sikerrel képviselte a magyar operett műfaját. Kivételes hangjával, eleganciájával és színpadi kisugárzásával Európa, Amerika és Ázsia számos rangos színpadán meghódította a közönséget. Most fogadják szeretettel Ábrahám Pál egyik legismertebb és legsikeresebb művéből, a Bál a Savoyban című operettből, a La Bella Tangolita című dalt Fisul Mónika előadásában. Az utána következő dallal pedig a Pompom meséinek varázslatos világát idézzük meg. A 100 fok Celsius előadásában újra találkozhatunk kedvencünkkel, Gombóc Artúrral, és a mese többi felejthetetlen szereplőjével. Jó rádiózást!

dörmög az öreg apánk, szidja is a bolondos népséget. Egyszer tán észretér, s vége lesz a fura betegségnek. Észretér, véget ér, elfogy a szerelem.

0: észre tír, véget ír, elfogy a szerelem az emberből. Majd ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből. Észre tír, véget ír, elfogy a szerelem az emberből. Majd ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: perc múlva 3:48.
1: Hentidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A Nap települése a Dankó Rádióban.
0: Szolnok megyei jogú város. Jász-Nagykun Szolnok vármegye és a szolnoki járás székhelye. Itt van továbbá a Tisza egyik legfontosabb átkelőhelye. Elhelyezkedése a Zagyva torkolatánál, a Tisza parton, az Alföld szívében évszázadok óta fontos kulturális és gazdasági útkereszteződésé tette. Magyarország 12. legnépesebb települése, továbbá az Észak-Alföld 3. legnépesebb települése. Fontos közlekedési csomópont, amit a II. Világháború után épült Tisza hídja szimbolizál a legjobban. Jelentős tranzit áruforgalmat bonyolít le közúton és vasúton egyaránt. Szolnok környékén számos őskori maradványra bukkantak, amelyek korai betelepüléséről tanúskodnak. A város súlyos szövetséges pusztításokat szenvedett a II. Világháborúban, melyekből gyorsan újraépült. Szolnok a Tiszán átívelő hídjairól, a neoklasszicista városháza épületéről, a repülőmúzeumról, továbbá sport életéről ismert. Legsikeresebb sportja a kosárlabda és a vízilabda. Utóbbi klub a Bajnokok Ligáját és az Európa Szuperkupát is megnyerte. Ha tehetik, fedezzék fel önök is a tiszaparti város különleges varázsát. Vármegyéről Vármegyére című rovatunkban pedig Vecsei H. Miklós a Szolnoki Gulyás Fesztiválról mesél. A folytatásban Vojtági és Boldrogi Gyula előadásában következik az Egy férfi és egy nő című dal. Derűs napot!

욕 촉대호 사도로 에르자레 빠트로노 포룬보 넴보요 트러블로 보고니보 미소 인보 욕 촉대호

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Nem sokára a Tudta egy című rovatunk következik, melyben az augusztusi csillaghullásról lesz szó. Addig a Tárkány trió muzsikál. A következő zenei óránkat Hollai Kálmán felvételével indítjuk. Arrivederci Róma! Várom vissza önöket, Dankó Rádió!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Pirosborti, ott a betyár a bujjában.
1: Egy csillagos dallal köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Gyimesbükki Antal György énekelt Kallós Zoltán 1962-es felvételéről. Mai dalválasztásom apropója az augusztusi csillaghullás, amely épp ebben az időszakban a legvalószínűbb. Óangol egyházi naptárak az augusztusi tömeges csillaghullást Szent Lőrinc tüzes könnyeinek nevezik. Ez a kép a szent legendájában gyökerezzik. A hagyomány szerint ugyanis a rostélyon megsütött Szent Lőrinc tüzes könnyeit az égről aláhulló csillagokkal azonosították. A népdalokban pedig a csillagok gyakran a szerelmesek jelképei. A csillagokhoz fűződő egyik legelterjedtebb hiedelem szerint azok az elköltözöttek lelkei. A hulló csillag azt jelezheti, hogy egy lélek kiszabadul a tisztító helyről. Más vélekedés szerint ilyenkor maga a csillag tisztul meg. Széles körben ismert az az elképzelés is, hogy minden embernek megvan a maga csillaga, s egy csillag lehullása egy emberi élet kialvását jelzi. E gondolatkört jeleníti meg a lövétei Lázár Máténé éneke, melyet a Székelyföldön és a gyimesekben halott mellett szoktak énekelni.
2: Kiragyogni látod életed csillagát, holyod a természet hathatós szavát, a gyenge

A csillag azonban nem csak az eltávozott lélek, hanem az égi útmutatás jelképe is. Az egyház egy 8. századi himnusz nyomán Máriát Stella Maris, vagyis a tengercsillaga néven szólítja meg. E kép az életet a sötét, viharos tengeren való utazáshoz hasonlítja, ahol a csillagok mutatják az utat. 16. Benedek pápa Máriát ezért a remény csillagának nevezi, olyan fénynek, amely az ember földi útján eligazít és Krisztus felé vezet. A szombati nagyboldogasszony ünnepére készülve következzék most a középkori latin Gregorián, majd a népi gyűjtések alapján egyszerűsített dallamon a magyarra fordított Ave Maris Stella, vagyis a tengernek csillaga kezdetű ének.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem, 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók egy csaknem 50 kilométeres szakaszt próbálnak körül határolni. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek a szakemberek, az Orjava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M0-as autóút keleti részén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Gyál közelében, a 35-ös kilométer előtt több mint 5 kilométeres a dugó. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 10-én hétfőn a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy továbbra is megtisztelnek figyelmükkel. Ebben az órában lesznek egészségpercek, közlekedési információk, majd elmondom a mai receptet, és közben hallhatják majd többek között a Kincses Kolozsváron című dalt Erdély Mihály Sárgarigó fészek című operettjéből, Honti Hanna előadásában. A Miért hittem a szavának című antalgót Gáspár Annitól, és örökzöld is lesz Tarnai Kis Lászlótól, a Mennyi álmod sző a csend. De most itt a Magyar Zene Rádiójában elsőként egy csárdás következik Csík József előadásában, kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Elmegyek én, jó reggelt!

igény. Elmegyek én ti hozzátok a nyáron, részveretű négyben lopas patáron. Az éved mége van ott páron, elvisznek a négy lopas patáron. Elmegyek én, elmegyek én.

0: perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ilyen nagy melegben nagyon sokszor nem is kívánjuk igazán az ételeket. Amit viszont semmiképpen nem hanyagolhatunk el, és nem hívhatjuk fel elégszer rá a figyelmet, a folyadékbevitel. Hallgatóink között is vannak bizonyára olyanok, akik nem annyira szeretik a sima vizet. Italainkat különböző gyümölcsökkel, sőt, a szomszéd asszonyom azt mondta, hogy ő uborkával ízesíti. Sokan fagyasztott meggyet, áfonyát raknak a poharukba. Ha ezeket is lecserélnénk már, érdemes főzni egy nagy kancsot teát, ami lehet gyümölcs vagy gyógynövény tea. Felhígítjuk vízzel, és már is egy újabb ital áll a rendelkezésünkre. Na most, ha szeretjük a húslevest, heti rendszerességgel, 3-4 csészével szintén érdemes beiktatnunk étrendünkbe. Számtalan ásványi anyagot tartalmaz, hatékony gyulladást csökkentő, és bizony a bőrnek is jót tesz, hiszen jelentős mennyiségű kollagént tartalmaz. Vigyázzunk egészségünkre, mi pedig továbbra is jó kedvel és szép dallamokkal várjuk Önöket. A folytatásban Szeredi Krisztina énekel a Rajkó zenekar kíséretével. Adj Uram Isten! Derűs napot!

0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Derűs napot! A Parnograszt zenekar több mint 30 éve működő banda, az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. Az együttes a Dankó Rádió 11. születésnapi gála estjén is fellépett, ahol ifjabb Sárközi Lajos és gála zenekarával együttműködve gondoskodott a fergeteges gála hangulatról. Most hallgassuk meg a Parnograszt zenekartól a nézését meg a járását. Este 9 órától pedig még több világzenét hallgathatnak. Jó reggelt!
2: A nézését meg a... Na, kíváncsi leszek, menjél is felé!

0: Ne detekten edecek sağ işte bana.
1: Danku Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A Magyar Zene Rádiója.

0: 2 perc múlva 8:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Danko Rádió reggeli műsorában.
0: Itt az idő, hogy főzzünk valami finomat, méghozzá egy jó kis jutúros rakott puliszkát. A hozzávalók: 7 deciliter tej, 20 deka kukoricadara, 2 evőkanál vaj, 20 deka szalonna, 1 fej vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 25 deka fél zsíros túró, 20 deka jutúró, 15 deka tejföl, 20 deka mozzarella sajt, só és egy kis őrölt bors. A jutúros rakott puliszka elkészítéséhez a tejet felforraljuk egy nagy lábasban, majd beleszórjuk a kukoricadarát és a sót. Folyamatos kevergetés mellett addig főzzük, amíg sűrű, krémes masszát kapunk, majd lehúzzuk a tűzről és elkeverjük benne a puha vajat. Közben egy serpenyőben zsírjára sütjük a szalonnát, majd megpároljuk rajta a vörös és fokhagymát. Összekeverjük kétféle túróval és a tejföllel. Sózzuk és borsozzuk. A puliszka felét vékonyan kivajazott sütőtálba simítjuk, és eloszlatjuk rajta a túros keveréket. Befedjük a többi puliszkával, és a tetejére rátépkedjük a lecsepegtetett mozzarellát. 170 fokra előmelegített sütőbe tesszük, körülbelül 20-25 percre, amíg a sajt megolvad és színt kap. Jó étvágyat kívánunk! Mi pedig továbbra is jó kedvel és szép dallamokkal várjuk Önöket. Hamarosan felcsendül a Csak egy tánc volt című dal, melyet Feng Jiao énekel, de előtte itt a Magyar Zene Rádiójában egy jó kis csárdás következik Buta Árpád előadásában. Kísér Jónás Géza és zenekara. Csit csak rózsám, Danko Rádió. Csit csak rózsám.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: Örök zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyémte lett.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: drágul elni.
1: Jó reggelt kívánok! Hamarosan következnek a hírek. Addig Berki Péter és zenekara játszik. A következő zenei óránkat Nyíri Szabó Sándor felvételével kezdjük. Kísér Jeremiás Béla és zenekara. Felvégi ház, alvégi ház. Derűs napot!

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Ukrán dróntámadásban életét vesztette egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az éjszaka, közülük 18-at Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban erdőtüzet okoztak a lehulló szilánkok. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre, ezért döntöttek azonnali kilövésükről. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turócszentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom. Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Két személyautó karambolozott az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, több kilométeres a dugó, amely visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb az autóút keleti részén Gyál közelében is baleset történt korábban. A 35-ös kilométernél már a leálló sávon állnak a sérült járművek, de a 8 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között, az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Másút esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

0: aki csátok, ha tudjátok, képbe ne halszid el. Felvégi ház, alvégi ház, ó, csalogat, én teget, szakítsátok, ha tudjátok, képbe ne halszid el.
1: Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 10-én hétfőn a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy velem vannak most is. Ebben az órában elmondom majd a hét nóta üzenetét, és sok szép zenével tesszük még kellemesebbé a napjukat. Sejemkendő, sejemkötény, énekli majd Csala Judit. Nagyon sok örökzöld slágert játszunk ebben az órában, köztük Dankó klubos felvételeket cigányzenekari kísérettel. De elsőként fogadják szeretettel Lehár Ferenc Cigány Szerelem című operettjéből Józsi dalát Domoszlai Sándor előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Dankó Rádió.

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk.
1: Menj csak tovább az utadon. Erről a dalról a csalódás, az elmúlás és a megbocsátás érzései jutnak eszembe. A dal szereplője nem szemrehányással búcsúzik, hanem csendes belenyugvással, és elfogadja, hogy a szerelem sajnos véget ért, és a közös emlékek már csak halvány csillagként ragyognak a múltban. A tavasz és az ősz váltakozása, illetve a síró szél, majd az újra érkező tavasz az élet körforgását és a veszteség után egy újabb remény lehetőségét jelképezik. A második verszakban a hangsúly már nem a fájdalmon, hanem az idő múlásán, és bizony az emberi sors kiszámíthatatlanságán van. Hiszen aki egykor elment, maga is átéli, milyen érzés elveszíteni valakit. Azt gondolom, hogy a dal szépsége éppen ebben a visszafogottságában rejlik, hiszen nem a harag, hanem a csendes szomorúság és az emberi érzések őszinte megfogalmazása az, ami megérinti a lelkünket, és ezért ma is sokan megtalálhatjuk benne a saját érzéseinket. Most hallgassuk meg Babos Károly és Szigeti József szerzeményét, Menj csak tovább az utadon című nótát Kovács Apollónia előadásában. Kísér Boros Lajos és zenekara. Jó rádiózást!

0: es un musical, musical, que világos virrattig áll a bal.
1: Derűs napot, köszöntöm Önöket! A stúdióban éppen arról beszélgettünk, hogy mennyire hiányzik már az eső, de sajnos csapadék ma sem várható. Többfelé viszont élénk lesz a délnyugati szél. Délután pedig 33 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A szerelemről sok dal született, de a hamarosan következő igazán különleges. Ugyanis egy szál gyufa segítségével meséli el, milyen könnyű elveszíteni a fejünket, amikor fellobban az a bizonyos szerelem. Hamarosan Kós János előadásában felcsendül Szenes Iván és Wolf Péter szerzeménye, az Egy szál gyufa is elveszti fejét. Előtte azonban következzen a Csináljuk a Fesztivált című televíziós műsor 2025-ös győztes dala Veréb Tamás előadásában, Hazafelé. Jó rádiózást!

Derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Zene Rádiójában. Tölgyi Kriszta elárulta, hogy a mai aranylemezekben Korda György fesztiválgyőztes dala, a Lady Anne is elhangzik, és azt is megtudhatják, miért különösen jelentős ez a dal a népszerű előadó művész életében. Most már mi is csak örökszöld dallamokat játszunk, így hangolódunk Tölgyi Kriszta műsorára. Következzen Bob Russell és Bradány Iván szerzeménye, Nézd a fát az égig ér, Mátrai Zsuzsa előadásában. Derűs napot!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! A Danko Klub koncerteknek mindig különleges hangulatuk van. A családias légkör, a megható pillanatok és a közönség szeretete minden alkalommal emlékezetessé teszik az estét. Danko Klub koncertjeinken számtalan örökzöld dal kerül feldolgozásra. A fellépő előadó művészek és cigányzenekarok is szeretettel játsszák ezeket a közkedvelt dallamokat. 2015-ben a Thália Klub színpadán Nyári Zoltán elénekelte Erdélyi Mihály nagy sikerű szerzeményét, az Ember egy léha, könnyelmű senki című dalt. 2018-ban Dolly a Hódmezővásárhelyi közönséget varázsolta el ifjabb Sárközi Lajos és zenekarával együtt, zongorán közreműködött Kovács Erik. Az Ábrándos szép napok akkor csendült fel így módon először. Szívesen tűzünk repertoárra olyan dalokat, melyekkel egy szerzőre, előadóra is emlékezhetünk egy kerek évforduló apropóján. Így volt ez 2024-ben is, amikor Karcagon Szenes Iván születésének 100. évfordulója alkalmából több dalát is hallhatta közönségünk. Most Budai Beatrix előadásában következik a Kicsi gyere velem rózsát szedni. Jó rádiózást!

embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis egy porszem tud csak ember lenni.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez értünk. Szirmai Tamás felvételével búcsúzunk. Hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Vármegyéről Vármegyére ismeretterjesztő sorozatunk következik nem sokára. A hírek után Tölgyi Kriszta műsora jön, az Aranylemezek. Majd 12 óra után Jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja a nótás hallgatókat. 14 órától pedig Szív küldi szívnek szívesen, a házigazda Gál Zoltán teljesíti a zenei kívánságaikat. Adásainkat újra hallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon, a Dankó Rádióra kattintva. Szeretettel várom Önöket holnap is reggel 6 órától. Ébredjenek velem! További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Jász-Nagykun-Szolnok.
1: Pásztor ételek a kondérokban. Szolnoki Gulyás Fesztivál. Az 1930-as években már hagyománya volt a szolnoki pásztorünnepnek. A négy pásztormesterség képviselői, csikósok, gulyások, juhászok, kondások a plébánia templomban együtt vettek részt a Szentmisén, majd a fogadalmat követően kivonultak a Móricz-ligetbe, a mai Tisza-ligetbe. A szervezők részben ennek a hagyományát elevenítették föl 1999-ben, és ezzel útjára indították nem csak a város, de az egész vármegye, sőt, az Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválját. Az esemény logója mindent elárul. A bográcsból egy hangjegy alsó hajlata meri ki a paprikást. A rendezvény állandó időpontja szeptember második hétvégéje. A legsikeresebb esztendőkben több mint 20 országból érkeztek résztvevők. A versenyre 700-nál is több csapat nevezett, és 70 ezer résztvevő és látogató fordult meg Szolnokon, a Tisza partján. A kezdetben még egynapos rendezvényt, mára már háromnapos sokadalom május program folyamán bővítette a szervező Magyar Gulyás Gasztroturisztikai Egyesület. A fesztivál főnapján, Szabadtűzön, hagyományos magyar paprikás húsételek helyszíni elkészítésével lehet nevezni a jótékonysági főzőversenyre. Fontos esemény a néptánc és népdal tehetségkutató, a kézműves vásár és az esti koncert.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fogja az áramot. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyalnak. Ukrán drón támadásban életét vesztette éjjel egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. 12-en meghaltak a tatárföldi Nizsnekamszkban is, ahol tűzütött ki a helyi olajfinomítóban. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az éjszaka, közülük 18-at Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban erdőtüzet okoztak a lehulló szilánkok. Közben orosz légi csapásokban 14-en megsebesültek hajnalban az észak-ukrajnai Szumiban. Poltava környékén lakóházak, civil infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a tegnapi kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. A legfrissebb mérések alapján a határérték alatt alakul a Sziget Fesztivál zajszintje. A rendezvény szervezői szerint a harmadik kerületben elvégzett ellenőrzéseken a kapott adatok mindvégig elmaradtak az 55 decibeles éjszakai korláttól. A szervezők az érintett kerületekkel együttműködve a teljes fesztivál ideje alatt folyamatosan ellenőrzik a hangerőt, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Ismét melegszik az idő. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Másút esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A pontos idő 10 óra 4 perc.
5: Ezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban kivételesen sok fesztiváldalt hallhatnak, de válogatunk 1992 nagy sikereiből is. Lesznek klasszikus örökzöldek, táncdalok, pop és rock slágerek, filmzenék is. Rögtön az elején a Sose halunk meg című film főcímdala, Dés László és Bereményi Géza Nagy utazás című szerzeménye csendül fel Presser Gábor előadásában. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Sen köstas Orban. Fölsíra hadd, de mire még? A hetedik, te magad légy.

a körülményt húzta légy. Ha eddedik, te magad légy.

0: Egy klasszikussá vált örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket. Vértes László és Szenes Iván Minden asszony életében jön egy pillanat című szerzeményét Vámosi János énekli.
1: Minden asszony életében jön egy pillanat, és szeretne olyat tenni,

A Lady N című dal kétszer is fesztivál győztes lett. Először 1979-ben, amikor Sök Otto és Solymos Tóni szerzeménye megnyerte a Made in Hungary rádiós dalversenyt, majd 2022-ben, amikor Péter Sramek feldolgozásában győzött a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsorban is. Ennek kapcsán Korda György egy interjúban elmesélte, hogy azért is különösen kedves neki ez a dal, mert a Lady ennek köszönheti a feleségét, Balázs Klárit. Ugyanis a Made in Hungary verseny után találkozott és ismerkedett össze az akkor még a Skála együttesben éneklő Klárikával. És elmondása szerint azonnal szerelem alakult ki köztük első látásra. Azóta pedig már tudjuk, hogy a kapcsolatuk kiállta az idő próbáját, hiszen több mint 40 éve tart a házasságuk. Hallgassuk most meg az aranylemezekben ezt a dalt, jön a Lady M.

Az első szerelem érzésére és az első szerelem című dalra is mindenki emlékszik. Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét Máté Péter adja elő az aranylemezekben. És azt is sokan fel tudják idézni, amikor fiatalon arról álmodoztak, milyen jó lenne egy saját lakás vagy házikó, ahol az ember a maga ura, a barátok jönnek-mennek, megy a közös sütés-főzés, a világ megváltó hajnalig tartó nagy beszélgetések, és az egész élet egy nagy buli. Na, ezt az életérzést fogalmazta meg a Kégli dalban Szörényi Levente és Bródi János, és az Illés 1971-es slágerét meg is hallgatjuk az aranylemezekben.

0: lemezek.
1: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: szól ránk a házmester.
1: Két olyan előadó művész felvételeivel folytatjuk az aranylemezeket, akik a 60-as évektől évtizedeken át meghatározó szereplői voltak a hazai könnyű zenének, de sajnos már nincsenek közöttünk. Fenyő Miklós és a Hungária előadásában 1975-ből szól a Szerelemre hívlak, aztán Komár László énekli saját dalszövegével és Nagy Tibor zenéjével a 20 év múlva című örökzöldet.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével a nem is olyan távoli 1992-be repülünk, és belehallgatunk néhány akkori felvételbe. Az Edda nyitja a sort Gömöri Zsolt és Pataki Attila Ma minden más című dalával. Őket Paprita és Bodnár Attila követi, akik saját szerzeményüket, a Bolond világot adják elő. Végül pedig Harangozó Teri hangja csendül fel egy 1992-es felvételről, amelyen Németh Zoltán és Vas Valéria Nyár Velence fények című dalát énekelte.

Az aranylemezek első részét Autede Panoráma című szerzeményével zárjuk a Bergendi Együttes előadásában. A 11 órai hírek után pedig egy színházi musical betétdalával folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Civilek vesztették életüket az éjszakai ukrán drón támadásban. Nizsnyekamszkban 13-an meghaltak és 39-en megsebesültek. A Tatár köztársaságban gyásznapot hirdettek. Tűz ütött ki a nizsnyekamszki olajfinomítóban. Közben az orosz erők rakéta és légicsapást mértek az odesszai hőerőműre és 7 a régióban működő áramelosztó állomásra, valamint megsemmisítették a gázmező infrastruktúráját. A támadásoknak 5 halottja és 14 sebesültje van. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávén 4 nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Július végén 10 000-ek jutottak be illegálisan Marokkóból a szomszédos Ceutába, az illegális bevándorlók közül több mint 70-en életüket vesztették a tengeren. Újabb tűz pusztít Atén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Atén mellett 10 napja több mint 11 000 hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Görögországban továbbra is a legmagasabb szintű riadó készültség van tűzveszély miatt. Elgázolt egy embert a vonat Pilis Csabán a Klotildliget megálló közelében, közölte a MÁV Inform. A baleset miatt Pilis Vörösvár és Pilis Csaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Szinte mindenhol zavartalan a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
6: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. 1975-ben mutatta be a Víg Színház a 30 éves vagyok című musicalt Presser Gábor és Adamis Anna dalaival. Ebben szerepelt a születésnapodra is, amit Kútföldi Erzsébet, Kern András és Balázs Péter énekelt. Délig pedig hallhatják még például Dobos Attila, Soltész Rezső, az Omega és Kovács Erzsi nagy sikereit is.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

Az 1968-as Made in Hungary rádiós dalverseny győztesét, a Boldogságtól ordítani tudnék című dalt hallhatták, melynek szövegét S. Nagy István írta, és a zeneszerzője Dobos Attila énekelte. Az aranylemezek folytatásában pedig nem csak a beat korszak, hanem a magyar könnyűzene egyik legnépszerűbb szerelmes dala, Varanna István és Tamás László Gondolsz-e majd rám című szerzeménye következik. Az Echo együttes örökzöldjét 1982-ben Soltész Rezső is feldolgozta az Express együttes kíséretével.

két újabb fesztiváldal az aranylemezekben. Az 1981-es Tessék választani rádiós dalverseny második helyezését Ihász Gábor és Heilig Gábor szerzeménye a Te is így nyerte el, ők pedig előadói díjat is kaptak. Utána pedig az egykori Jugoszláviában megrendezett Split 72 tánczenei versenyen triplán díjazott Miért mentél el című dalt hallgatjuk meg. Zalatnai Sarolta a legjobb előadó, Presser Gábor a legjobb zeneszerző, Adam és Anna pedig a legjobb szövegíró Arany Vitorla díját vehette át.

Még egy feledhetetlen sláger a Presser Gábor Adam és Anna szerző párostól. A Ha én szél lehetnék 1968-ból a Beat korszakból az Omega előadásában következik. Utána pedig Dolhai Attila színművész a Dankó Rádió operett előadói díjának tavalyi kitüntetettje előadásában hallhatják az aranylemezekben a Honfoglalás című film betétdalaként ismerté vált Kell még egy szó című Koltai Gergely szerzőt.

A korai táncdal korszakból 1961-ből következik egy világsláger feldolgozása az aranylemezekben. S. Nagy István szövegével Kovács Erzsi énekli, hogy jó az álmodozás.

A szerelem ezer arca közül kettőt villantanak fel a következő dalok az aranylemezekben. Havasi Viktor és Fülöp Kálmán, Ha meg kell tenni című szerzeményében Fenyvesi Gabi arról énekel, hogy egy csók nem árt. Utána pedig Lehr István és Demjén Ferenc szerzeménye, A jégszív hangzik el a vízmotorok előadásában.

Kedves hallgatóink, gyorsan elrepült a mai két óránk is, de ha még bírják, akkor a déli harangszóig elugrunk még egy kellemes biciklitúrára. Ez ugyanis a címe a záró felvételünknek, a Jereb együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok, jó ebédhez szól a nóta, illetve Szívküldi színnek szívesen című műsorainkhoz, amelyekkel hamarosan érkezik Budai Beatrix, illetve 2-től 5-ig Gál Zoltán és Nemes Niki. Az aranylemezek örökzöld zenei válogatásával pedig holnap is 10-től délig várom Önöket. Kellemes délutánt és további jó dankú rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás korábbi államfő eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Nem volt tartós a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél. Csernavodánál a hétvégén kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el egy közeli elágazásnál, így több víz jutott az erőmű felé vezető öreg Dunába, de a javuló tendencia nem volt tartós. Fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le fog állni a romániai atomerőmű, jelentette be a román energetikai államtitkár. Amennyiben le kell állítani a kettes blokkot is, várhatóan 10-30%-os korlátozást kell bevezetni a nagy ipari fogyasztóknak az esti csúcsidőben Romániában. Civilek vesztették életüket az éjszakai ukrán drón támadásban. Nizsnyekamszkban 13-an meghaltak és 39-en megsebesültek, tűzütött ki az olajfinomítóban. A Tatár Köztársaságban gyásznapot hirdettek. Az Ukrajnával határos Belgorod megyében pedig egy nő halt meg egy lakóházatért dróntanálat következtében. Közben az orosz erők rakéta és légicsapást mértek az odesszai hőerőműre és 7 a régióban működő áramelosztó állomásra, valamint megsemmisítették a gázmező infrastruktúráját. A támadásoknak 5 halottja és 14 sebesültje van. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Elgázolt egy embert a vonat Pilis Csabán a Klotild-liget megálló közelében, közölte a MÁV Inform. A baleset miatt Pilis-Vörösvár és Pilis Csaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül az időjárásról. Szinte mindenhol zavartalan a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Vedd észre magad, az a pillanat lesz a második születésed, nem futsz többé, s egy méltósággal teli, de agyonhajszolt üldözöttet pillantasz meg lelkednek tükrében. Kornis Mihály író-rendező gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 10-én hétfőn, ahol újra jó ebédhez szól a nóta. Már is Gombos Majan és Vadász Zsolt énekel a Messze van a nyíregyházi kaszárnya és a Badacsonyi kéknyelőt című dalt halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában. Kellemes időtöltést kívánok!

Az imént hallott nóta is a badacsonyi kéknyelőt dicsérte, amely a Balaton felvidék egyik legkülönlegesebb kincse. Ez az őshonos magyar szőlőfajta szinte kizárólag a badacsonyi borvidéken terem, ahol a vulkanikus talaj és a tó közelsége adja utánozhatatlan karakterét. A belőle készült bor elegáns, ásványos és igazán különleges ízvilágú, ezért a borkedvelők körében nagy becsben tartják. Ahogyan a magyar nóta őrzi hagyományainkat, úgy a badacsonyi kéknyelű is a magyar borkultúra egyik féltve őrzött értéke. Hát ennyit a badacsonyi kéknyelűről. A folytatásban már Somogyi Erika, Mészáros András, Dócs Péter és Hatvani Kis Gyöngyi énekel. Felcsendül a Ne gondold, hogy eltemeted, a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Már ezután úgy élem világom, és a Vége már a Dáridónak című klasszikus magyar nóta. Hallgassuk meg együtt!

Cselényi név Fóti Frici és Jakab Margit közös szerzeménye az Ezüst haját simogatom című dal is elhangzott egyik korábbi Dankóklubunkon 2015-ben. És az előttünk álló zenei összeállítás is mind-mind valamelyik nagyvárosban megrendezett klubunkról csendül fel, így például Tatabányáról, Budapestről a Thália Színházból, és Felső Zsolcáról. Elsőként tehát Gáspár Anit halljuk, majd Egri Józsefet, amint elhangzik a Kecskebék, a Felmászott a Fűzfára című dal. Ezt követően a Megfonták már nékem a Koszorút és a Sárga Dinnye levele című dalt is meghallgathatjuk együtt Farkas Rozika és Kalinánikő előadásában. A zenekarokat Miskolci Balogh Zoltán, Tordai Zoltán, Szalai Antal és Johann János vezeti.

soron következő nóta címében is egy jól ismert magyar szólás hangzik el: nincsen rózsa tövis nélkül. Ez a bölcs mondás arra emlékeztethet bennünket, hogy az életben a legszebb dolgok is együtt járhatnak kisebb-nagyobb nehézségekkel. Ahogyan a rózsa szépségét sem lehet elválasztani a töviseitől, úgy az örömökért, a boldogságért, vagy éppen a sikerért is gyakran meg kell küzdenünk. Talán éppen ezért maradt fenn ez a szólás nemzedékeken át, hiszen ma is ugyanúgy igaz, mint régen. És Solti Károly, Hagyakfalvi Hegyi István szerző párost is megihlettem ez a régi szólásmondás, amit most Koltai László előadásában hallunk. Egy stúdió koncerten csendült fel még 2021-ben a Nincsen rózsa tövis nélkül című dal. Majd a hűvösebb van már ősz kezd lenni, a sárgára van a vonatnak négy kereke festve, és a Hajnalom csillagom című klasszikus magyar nótát halljuk. Koltai László után Szász Kati, Szabó Sándor és Bányai Márton énekel.

e minden csóknak könny a pazáron. Én is drágán megfizettem.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában, jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk meg most a Lisztdíjas énekművész tolmácsolásában az Én ajkamról már ellopták a nótát című dalt, Rácz Zsigmond és Skodai László szerzeményét Jónás Géza zenekara kíséri. Majd a Nincsen annyi csillag fenn az égen, a Túl a Tiszán faragnak az ácsok, és a Sárgul már a kukoricaszár című jól ismert melódiákat előadja Gyulai Erzsébet, Mészáros Adél és Kovács Apolónia. Elsőként hallgassuk Pándi Piroskát.

Magyar Imre és a zenekar a muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ-sója alatti rosszul létek miatt, írta a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozhatták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összeesett. A rendezvény szervezői azt kérik, hogy bárki hasonló esetet tapasztal, forduljon a rendőrséghez. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint a szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Idehaza marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Énekeljünk együtt Jenei Gáborral, majd Sánta Zsolttal, a Százados úr Sejehaj és a Rátóti legények című dallal indítjuk adásunk második részét. Jó rádiózást!

sueño acá.

0: szemébe, ha akar a kezébe, de pénzé nyúl a zsebébe, zsebébe, fej a zsebébe, az tök, ha akar a kezébe.
1: Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában. Indul így ifjabb Magyar Imre varázslatos nótája, melyet most egy 2022-es rádiófelvételen Karcagi János nyújt át a Dankó család tagjainak Lakatos Miklós zenekarával. Ezt követően Kolostyák Gyulát, Simon Boglárkát és Kollár Katalint halljuk, valamint a házunk előtt mennek el a huszárok, a három sósperec és a pattogatott kukorica című klasszikus magyar nótát. Fogadják sok szeretettel!

csiga, biga, paskarika, csiga, biga, haj. Nagyon csókol a galambom, jaj, Isteni, mi jaj, ha csókolja, ne éhaj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga, biga, paskarika, csiga, biga.

0: 가치가 비가 머시거리 가치가 비가 하이 어쩌고요 헤이 하이 나니네 아유 네이 가치가 비가 머시거리 가치가 비가 하이
1: 2019. december 5-én Budapesten a Csepeli Munkásotthon színpadán Tarnai Kis László saját szerzeményét is elénekelte, szerzőtársa Hollai Bertalan. A dal így szól: Sárga rózsa, ne virágozz késő ősszel. Hallgassuk Tarnai Kis Lászlót Báder Ernő zenekarával.

Dóka Zsuzsa és Bőski Szabó László, a felvidéki magyar nóta rajongók legnépszerűbb, legelismertebb énekesei, és persze jártak már a Dankó Rádió házatáján, nem is egy, nem is két alkalommal. Például 2024 júniusában stúdiókoncertünkön, amikor elénekelték a Nincsen annyi tengercsillag az égen című dalt. Hát hallgassuk meg, mint ahogyan Pataki István előadásában az Esik eső csendesen című melódiát. De helyet kap még a Hallod Zsuzsika és a Halljátok Cigányok című csárdás is. Csuti Csaba és Gál Gabriella is énekel hamarosan itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: kaşi, eşi çenleşen, letere koz heresen, koz heresen.
1: Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

Nagy udvara van a holdvilágnak, indul így a soron következő dal. A hold körül időnként valóban láthatunk fénylő gyűrűt, ezt holdudvarnak nevezzük. A jelenséget a magasban lebegő, apró jégkristályok hozzák létre, amelyek megtörik a hold fényét, és így alakul ki a különleges fátyolos fénykarika. Régen egyébként a népi megfigyelések szerint a holdudvar gyakran az időjárás változását, esőt vagy szelet jelzett előre. Nem csoda, hogy ez a szép természeti jelenség egy magyar nótában is megjelenik, szerzői Mindszenty Ödön és Németh Béláné, előadja Monzinger Ferenc ifjabb Erki Béla zenekarával. Aztán Buta Árpád Attila is darra fakad, előadásában a Táncba hív a nóta engem című csárdást halljuk, de csak és kizárólag Monzinger Ferenc előadása után.

Laki Péter, Miklós József, Erdős Melinda és Karcagi Nagy Zoltán énekel hétfői adásunk utolsó énekes összeállításában. Ebben felcsendül a Debrecenben voltam, a volt-e már szívedben fájdalom, a zsebkendőm négy sarka, a hat nap óta szól a nóta, és az icipici kis galambom című csárdás.

Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szólannóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a világhírű száztagú cigány zenekar játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, hogy így tesznek majd holnap is, ugyanígy 12 óra után 4 perccel várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Továbbra is igyanak sok folyadékot. Csak a reggeli, kora délelőtti, illetve a késő délutáni esti órákban merészkedjenek ki a szabadba, hiszen továbbra is tart ez a rendkívüli forróság kis hazánkban, és mindemellett persze hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Máris Gázoltán köszönti önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk ma is 2-től 5-ig, melyben magyar nóták, operettslágerek és örökzöld melódiák csendülnek fel. Aztán 5 órát Popovics László ül majd itt a mikrofon mögött, és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival beszélget. Tudod-e még az én nótám, tehát 5 órától benne az Egy Nóta 3 Élet rovatunkkal. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Szándékosan nem foglalkozott a korábbi politikai elit a klímavédelemmel, az éghajlatváltozással, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, idén augusztusban 28%-kal több vizet tartanak meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Beszélt arról is, hogy a Duna vízszintje emelkedésének köszönhetően estétől várhatóan már két turbina működik majd Pakson. A következő hetekben ugyanakkor nem várható csapadék, ezért ismét vízszint csökkenésre kell készülni az erőműnél. Hangsúlyozta azt is, az ország összefogott és majdnem 10%-kal csökkent az energiafogyasztása kritikus napokban. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Baka András azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca adatai szerint a tavaly júliusihoz képest a javulást egyebek mellett az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. A kormányfő úgy kommentálta az adatokat, hogy megszüntették a lopást és a pazarlást. A lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek. Hatástalanításukat kizárólag tűzszerészek végezhetik el. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ sója alatti rosszul létek miatt, írta a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A nyomozók már több tanút is meghallgattak az ügyben. Egy fiatal még tegnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozhatták a buli alatt. Posztjában azt írta, amíg a helyszíni detoxikálóban várakozott, legalább 18 fiatal került be oda hasonló eset miatt, és felháborítónak nevezte, ahogy bántak velük. Az országos mentőszolgálat úgy reagált, hogy megvizsgálják a működésüket érintő kritikákat. Az időjárásról. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket hétfői kívánság műsorunkban. A szerkesztő Nemesnek és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is szeretettel köszöntjük a Lőrinceket névnapjukon, és azokat, akik augusztus 10-én születtek, ne feledjék, a héten lesz Zsuzsanna és Klára névnap is. A legkitűnőbb alkalom, hogy hívjanak minket 061-759-6071, és köszöntsék szeretteiket a kívánság műsoron keresztül. Csanádapácán Szakály Jánosnét 90. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik testvérei, Aracki László énekel, nem csak a 20 évesek a világ.

Telek Lászlónak és feleségének házasság kötésük évfordulója alkalmából minden jót kíván Reihert Endre. Újfehértón Miskolci Ferencnének küldi szeretettel a dalt Kovács Janika. Boros Jolánt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Darumadár útnak indul.

Makóra édesapjának küldi kedvenc nótáját, Sánta Erzsébet, Csík Józsefet, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Cudar ez a világ.

0: fogok tehát, tejet iszom ma hát, asztalra gyógolját.
1: Földi Lászlónak Eleken nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván lánya Anikó, veje Attila, unokái Attila, Hunar, Emese és Lehel. Puskás Sándort Miskolci Balogh János zenekara kíséri, icipici kis galambom.

0: És most hallgassunk bele a rögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Túri Jánosné vagyok Játszadányról. Drága férjemnek szeretnék 92. születésnapját köszönteni. Szeretnék kérni, jöjj vissza hozzám számot. Szerető felesége, gyermekei, unokája és a dédik. Köszönöm, tisztelettel Túri Jánosné Játszadányról.
0: Köszönöm a hívását, Isten éltesse az ünnepeltet. Kovács József énekel, jöjj vissza hozzám.

Molnárné Anikó Kabán szeretné meghallgatni a következő gyönyörű nótát. Nádasdi László, Tifjabdéki Lakatos Sándor zenekara kíséri Kék a búzavirág.

0: Și vis la Cocorumbo, ei dași de viragum, ei mag oligarum, voi o spenin lehes vigre.
1: Örök szeretettel és hálával emlékezik édesapjára, Gránát Józsefre, születésnapi alkalmából szerető lánya, Gránát Zsuzsa. Ő énekel most. Nótás kedvű volt az apám.

0: 3:30 a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Csónakos Péternek felesége kérte 60-ból a következő nótát. Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.
1: Halkan pengesd ezt a csárdát, a szívem oly nagyon.

Király hegyesre Fekete Istvánnak és feleségének küldi szeretettel a dalt Ormainé. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Hargitai Fecskemadár.

Paplőrincnek testvére kéri névnapi alkalmából egyik kedvenc nótáját, és kíván minden jót. Talabér Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri, minek a szőke innékem.

Gyöngyösről János Iné Zsóka kérte a következő dalt. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

Gottigam, Gottigam, Gottigam, Gottigam, Hey, hoy, fogja vagyok, hey, hoy, rabja vagyok, magamram nem vigyáztam. Erdő, mező, liget berek, megtermi a virágát. Város galam, ott kérdite csó.

0: Kitap számomat könnyebb szívvel viselem.
1: Szaboszlón testvérének, Ónodi Józsefnek kíván jó kedvet, Piroska, és küldi a következő dalt. Pécsi Ildikó és Gregor József énekel, Öregszel Józsi.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bacsika Erzsébet vagyok Újpestről, és elhunyt férjem emlékére a 83. születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel. Szeretnék emlékezni szomorú szívvel, piros rózsák beszélgetnek. Nagyon szépen köszönöm, minden jót és jó egészséget kívánok Önöknek.
2: Köszönöm a hívását, minden jót kívánunk Önnek. Zalatót Erzsébet énekel, piros rózsák beszélgetnek.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánságműsora ma is 5 óráig. Alapon Farkasné Terékének 79. születésnapja alkalmából. Minden jót kíván 4 gyermeke, 7 unokája és 5 dédunokája. Vámosi János énekel, egy őszhajú asszony.

Újpesten Holocsi Editnek születésnapja alkalmából minden jót kíván fia, édesanyja, testvérei és keresztanyja. Lovas Lajost Lakatos Sándor zenekara kíséri, Vándor felhők fenn az égen.

Károlyné Irénke kérte Pécsről a következő nótát, Bangó Margit énekel, kíséri fiab Járóka Sándor zenekara, Férhez megyek nem sokára, édesanyám.

Igazi kedvencek műsorunk következő órájában is elhangzik majd a Donátó Tarna, a Lila Krizantémok és a Véncsavargó Szívemen című megunhatatlan sláger is. Most a Budapesti Operett Színház zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Egyúttal azt kérte, hogy az ősszel indulók alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Baka András azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nizsnyekamszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást. A létesítmény területén tűz ütött ki. Eközben az orosz hadsereg Zaporizsia városát vette célba, 24 ember megsebesült, köztük 2 gyerek. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanó test az Apadó Dunából a fővárosban, a Nagytétényi út közelében. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek. Hatástalanításukat kizárólag tűzszerészek végezhetik el. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Egy nagyon nagy slágerrel megyünk tovább. Horváth Marika Budafokon 88. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni. Mi pedig szeretettel köszöntjük. Kovács Erzsi énekel a Donátótan.

Székesfehérváron Fekete Istvánnak születésnapja alkalmából Istentől áldott boldog hosszú éveket kíván nagyon jó egészségben, családja nevében Hegedűs Józsefné. Kedves sógorasszonyomat köszöntöm Hantos községben, Menyhely Béláné Magdikát, kívánok sok szépet és jót, jó egészséget, és sok-sok évet kedves családja körében, üzeni Klári és családja. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri, legyen boldog szülinapod!

Lévai Sándorné Bihar keresztesről kérte a következő dalt, Szóka Júliát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Édesanyám a kendőm.

Bőszénné Piroska Debrecenből kért egyik kedvenc dalát, Budai Beatrix énekel, kíséri Fiab Sárközi Lajos zenekara, egy szilveszteri gálaestet idézünk fel, 46-os sárga villamoson.

sok pestin nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a

oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget megbolondít annyi szívet, tessék kérem,

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kedves Dankos család, saját részemre szeretnék kérni nótát Felvidékről, Peretkösségből. Nagyon szeretem a magyar nótát, a nóta, amikor majd én nem leszek. Nagyon köszönöm tisztelettel, Kati.
2: Örülök, hogy hívott minket, kedves Kati. László Imre énekel, kísér Veres Lajos zenekara, amikor majd nem leszek már.

Kostanemles kinek fájjon. Hazudtad csak a szerelmet, el is tűnt, mint szép csillogó álom. De ha egyszer megtudod majd, hogy a vétkezik,

Kívánságműsorunkat hallják. Katalin nevű hallgatón kérte a következő nótát Szombathelyről. Rigó Mónikát Baranyai István zenekara kíséri. Nem tudja más, csak mi ketten.

0: anya.
1: Fiának, Kolozsi Zsoltnak édesanyja küldi nagyon sok szeretettel Nagy Kanizsára a következő nótát. Szőlősi emesét Szalai Andal zenekara kíséri, úgy még sosem volt.

0: Madarász Józsefné édesanyjára halálának 33. évfordulója alkalmából emlékezik örök szeretettel. Pályér András énekel, Mama.
1: Az ember akkor válik felnőtté, mikor a szülei elmennek. Én már sajnos nagyon régen felnőtt vagyok.

Pica néni Egerben szeretné meghallgatni a következő népszerű nótát, melyet Jákó Vera énekel, Kísér Boros Lajos zenekara, Zöld erdőben kék ibolya virágzik.

Siófokról Balogné Incike kérte az egyik leghíresebb Dankó nótát. Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Egy cica, két cica.

0: pici egeret.
1: Dombrádról Manci mama, Matyi unokájának küldi a következő dalt, a harsány.

0: Surat kecil bos, dalam jalan bos. Hüvek maki, hüvek maki, geçiyor borç. Den a döner üş.
1: Geçiyor borç.
0: Den a döner üş.
1: Geçiyor borç, den a döner üş.
2: Kívánság műsorunkat hallják, 2:04. Szőke Lajosné Adonyban férjére, akit 61 év házasság után veszített el, emlékezik halálának 5. évfordulója alkalmából örök szeretettel. Kós Éva énekel, Lila Krizantémok.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Burka József vagyok, Alattyáról. Augusztus 10-én töltöm a 71. életévemet. Ebből az alkalomból szeretném meghallgatni a Véncsargó szívelen Maros Gábor előadásában. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: A legnagyobb szeretettel küldjük önnek, Isten éltesse, Maros Gábor énekel.

Lejének Szabó Lőrincnek Küldi Hornyákné a következő nótát, és ezzel kíván boldog névnapot. Béres Ferencet Burakovás Andor zenekara kíséri ünnepi nótával.

Koppányné Marika Egerszalúton szeretné meghallgatni a következő nótát, Gombos Maját, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Teli teljes ibolya.

0: szepét. Egy vonuljon meg a nóta, mit tehettem én róla a sötétben.
1: Erdélyben Antal Csabának születésnapi alkalmából minden jót kíván sok szeretettel Kati néni és családja. Az Apostol együttes játszik, Álom volt csupán.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Ludman Károlyné férjének kért egyik kedvenc nótáját Kabáról. Nógrádi Tóth Istvánt, Sárközi Béla zenekara kíséri. Vörös bordítam az este.

0: alamban.
1: Csontosné Ili tatabányáról kérte a következő dalt, Máté Otéliát Puka Károly zenekara kíséri, dal a turulmadárról.

Kuti Albert Ózdról kérte a következő nótát feleségének, Fejes Sándort Szalai Antal zenekara kíséri. Hallod, Rózsám, Katika?

muzsám, Patika, Patika, kell-e doktor, Patika, Patika, ha kell a doktor, ha kell a Patika, Patika, jöjj ide a karomba, ha kell a doktor, ha kell a Patika, Patika, jöjj ide a karomba.

a folytatásban elhangzik majd Gergely Róbertől az Emmanuel, aztán a Még tartozom egy dallal, és az egy régi-régi dal mesélés Pere Jánostól, most Terék József.

0: Műsor ajánló. Zenés történetek fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóth Falusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca adatai szerint a tavaly júliusihoz képest a javulást egyebek mellett az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. A kormányfő úgy kommentálta az adatokat, hogy megszüntették a lopást és a pazarlást. Eredményes volt a 30 napos fővárosi közbiztonsági akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték, Budapest egyes részein főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Az akciót értékelő egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Kriszta kormánybiztos egyetértett abban, hogy a probléma megoldásához a szociális és egészségügyi területek bevonása is szükséges. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tó medre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Kigyulladt a Gaz és az Avar egy Felsőpakony és Üllő közötti területen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint eddig mintegy 20 hektáron égett le az aljnövényzet, és félő, hogy a tűz átterjed egy erdős területre, továbbá egy nagy feszültségű elektromos vezetéket is veszélyeztet. Az oltás az erős szél miatt várhatóan elhúzódik. Több évszázados kódexeket, ősnyomtatványokat lehet majd olvasni és kutatni a Veszprémi Várnegyed megújult kis szemináriumában. A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltárnak otthont adó épületben látványkönyvtárat, előadó termet, klimatizált raktárakat, kiállító termet is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől várják majd. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Várjuk további kedves üzeneteiket, például a Facebook oldalunkon, vagy a következő telefonszámon 061-759-6071. Apósának, Kerekes Lipótnak, Zalaegerszegre küldi a nótát Szilvia, Zentai Annát, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Simon Gáti Lányok.

Sziget Halmon Mencser Istvánnak 85. születésnapi alkalmából küldi szeretettel a dalt felesége Klárika, Gergely Róbert énekel, Emmanuel.

Vásáros Naményból Móri Sándorné kérte a következő dalt. 60-ik is Gyengyit Berki Péter zenekara kíséri. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Katya Józsefné vagyok Dunavarsányból. Dunavarsányba kislányomnak, Gatyán Mártikát 53. születésnapja alkalmából sok-sok szeretettel köszöntjük. Minden jót kívánunk neki, apu, anyu. Bókor Jánostól szeretném kérni, pirosbetűs ünnep. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk a dalt. Hajdú László Geszterédről 46. házassági évfordulójuk alkalmából köszönti feleségét sok szeretettel. Kedves párja most ünnepelte 62. születésnapját. Ez alkalomból is szeretettel köszönti a családtagok nevében. Kovács Apollónia és Bokor János énekel, kíséri fiabb Déki Lakatos Sándor zenekara, piros betűs ünnep.

Vámos Pérsről Rózsáné Edit kérte a következő nótát, Dózs Pétert Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, akinek a lelke beteg. Akinek

Hugának, Petőné, Gabikának, Veszprémbe küldi. Sok-sok szeretettel a következő dalt, Gyöngyi. Az Express együttes játszik. Egy jó kis dal.

Klári Kálmán Miskolcon édesapjára emlékezik a dallal. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri. Nem látlak én téged többé.

Nagyné Tóri Zsuzsának és férjének 28. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kívánnak gyermekeik és anyukája Erzsike hosszúpáiból. Budakeszin kedves feleségének, dr. Nemes Máriának 57. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván sok szeretettel Kerekes Sándor. Pór Péter énekel, maradj velem!

Kincsesné Vali Székesfehérváron szeretné meghallgatni a következő dalt egyik kedvencétől, Jenei Gábortól, Kísér Baranyai István zenekara, Süt a mama, süt a pék.

Kon mogos volt a csizmán a kasarka, badacsonyi kék nyerűt. Finom, drága, jó nedű, mint a meste, 9 rajta.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntjük a Dankó Rádió minden munkatársát. Kívánunk önöknek minden szépet és jót, szeretettel ebben a nagy melegben. Azt a dalt szeretnénk meghallgatni, még tartozom egy dallal, Forgász Gábor művész úr előadásában. Nagyon szeretjük ezt a dalt. Isza és Lívia Vasvármegyéből. Nagyon-nagyon szépen megköszönjük a viszonthallásra.

Rangó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva 3:45 lesz. Morányéné Anna Százhalombattáról kérte a következő dalt. Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri, 100-szor 100-at adnék.

Évizen Tornyi Bálint szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Bojtar Imrét Boros Lajos zenekara kíséri, Nem vagyok én csapodár.

kapodár, a hajam is őszül már, reglegény nem sokat nyom alatt. Tavasz után jön a nyár, ahol nekem nem jut már, hátat fordít a sok asszony, a sok lány. Az is lassan elfelejt, ki szeretett, ki ölel, asszony kislány, mint hun.

0: rá, senki sem mondhatja rá, hogy a szívem csalfa lett és csatorná. Mégis akadt valaki az utamban, aki szeret és megcsókolt titokban. Azért aztán igazán senki sem mondhatja rám, hogy a szívem csalfa lett és csapódár.
1: A következő nótát Taricskáné Lujzika Kecskemétről kérte, Pécsi kis Ágnes adja elő, Repül a szán.

Pajkos Antal Lászlóné Debrecenből köszöni kedves lányának, fiának és családjuknak, hogy együtt ünnepelték 86. névés születésnapját, és együtt töltötték ezt a szép napot. Pere János énekel, egy régi-régi dal mesél.

Csordásné Marika férjével együtt szereti hallgatni a következő dalt. Marcis Demetert, Boros Lajos zenekara kíséri. Csodát tett a badacsony.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a hétfői kívánságműsor, remélem találkozott az ízlésükkel, és jó kedvel hallgatták. Holnap 2-kor innen folytatjuk majd. A hírek után Popovics László számít a figyelmükre. Ma is hallhatják népszerű sorozatát, Egy nóta, három élet címmel, a mai megszólalói Eszter, Iva és Dénes. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük, Puka Károly zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Egyúttal azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert fogtak el, 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nizsnyekamszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást. A létesítmény területén tűz ütött ki. Eközben az orosz hadsereg Zaporizsia városát vette célba, 24 ember megsebesült, köztük 2 gyerek. Erős földrengés volt Kolumbia csendes óceáni partvidékén. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, épületek dőltek össze, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A szicíliai légikikötő üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Idehaza eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából, Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Baleset miatt hatalmas a dugó az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 44-es kilométernél 2 szűkített sáv járható, 10 kilométeres az araszoló kocsisor. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. Műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Mindig viccelődök a tesójaimmal, hogy figyeljetek ide, ha én megnyerem az ötöst, hát természetesen lottózom is, nem várom a csodát, akkor én biztos, hogy elmegyek oda, és elviszlek benneteket is.
0: Eszter jön hamarosan, ő mesél majd nekünk, de itt lesz velünk Éva is.
2: Sokon évén, hogy tetszik lenni? Igen, igen. De ugye hát most persze nem volt nagy ismeretség az embernek minden, de tehát én úgy gondolom, az angolok elég ideg emberek.
0: Dénes történetét is meghallgatjuk.
3: Én szerettem például utazni. Gyerekkorom, amikor felnéztem az égre, és itt Somogyország közepén ment el a repülőgép, mindig azt mondtam anyámnak kapálás közben, hogy hú, de szeretnék rajtunk elmenni New Yorkba. Lehetőség nem teremtett a 60-as években ilyenre. És kérem, eljutottam New Yorkba.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, hogyha nékem sok pénzem lesz. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: nótára.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre, ugye? Ez a dal, ez mire emlékezteti Esztert? Miért került a műsorba? Szeretne sok pénzt?
2: Nem csak annyit, hogy Kubába eljussak. Mert aha, én nagyon szeretnék elmenni oda, és mindig ez volt az álmom, a vágyam, de hát aztán, hogy egyszer rákerül a sor, nem tudom. És mondtam, mindig viccelődök a tesójaimmal, hogy figyeljetek ide, ha én megnyerem az ötöst, hát természetesen lottózom is, nem várom a csodát, akkor én biztos, hogy elmegyek oda, és elviszlek benneteket is.
1: Szerintem adódik a kérdés így a hallgatók fejében is, hogy miért pont Kuba?
2: Nem tudom. Egyszerűen csak úgy vonz valamiért. Fogalmam nincs, hogy miért, de én annyira szeretnék oda elmenni, és annyira szeretnék ott szétnézni, és jól érezni magam. Nem sokáig, egy hetet adnák magamnak, nem többet.
1: Szereti a Kubából származó táncokat, zenéket, minden ilyesmit, tehát ezeket hallgatja?
2: Nagyon. Igen, szeretem.
1: Van bőven. Ez egy olvasztó tégely. Kuba zeneileg meg.
2: Úgyhogy nagyon szeretem, és hát lehet, hogy azért, de mindig mondják a tesójaim, hát van más hely is, hát miért nem oda? Jaj, hát én olyan fafejű vagyok, ha én valamit a fejembe veszek, azt nem lehet kiverni, és addig megyek, míg meg nem csinálom, úgyhogy azért remélem, hogy ő Isten ad erőt, egészséget, és megvalósíthatom ezt az álmomat.
1: Hát én kívánom, hogy valósuljon meg, jó? És akkor tényleg itt a dal lényege, hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre.
2: Így van, köszönöm szépen.
1: És elmegyek Kubába.
2: De visszajövök.
1: Így is folytathatnánk. Rendben. Na szóljon a dal, itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Eszter kedvencei között? Hogy?

Egy nóta, három élet. Hogyha nékem sok pénzem lesz. Az óra vége felé teljes egészében meghallgathatják majd a dalt, de addig még két hallgatónk is elmeséli, hogy őket milyen emlékek kötik ehhez a felvételhez. Jön Éva és Dénes. Őket várjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Tankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Éva van velünk a vonalban, Szexárdról az ő legkedvesebb felvételeit hallgatjuk a Tankó Rádióban. Megyünk a következőre, ezt nagyon sokan szeretik, meg a lakodalmak szerintem egyik legfelkapottabb nótája, nem? A majd, ha nékem sok pénzem lesz, na, akkor már tetőfokára hág a hangulat, amikor ezt a nótát és elkezdik énekelni.
1: Voltam Kanadába, képzelj el!
0: Na.
1: Torontóba.
0: Milyen céllal? Kirándulás vagy?
1: Hát az unokám akkor, mikor összeházasodtak a férjével, kimentek oda, és akkor ugye ott kim maradtak, és akkor kim voltam egy hónapig náluk.
0: És milyen volt Kanada?
1: Voltam nyilván rövidesésné is.
0: És milyen volt Kanada? Hogy tetszett önnek?
1: Hát, hogy mondjam, a rideg emberek vannak ott.
0: Ezt hogy érti? Tehát ha a Szexárdon kimegy az utcára, találkozik az ismerőseivel, akkor ilyen melegséget érez meg?
1: Mindjárt ugye, mindjárt szia, sokan évvényi, hogy tetszik lenni, igen, de ugye hát most nem volt nagy ismeretség az embernek, minden, de úgy gondolom, az angolok elég ideg emberek.
0: Értem, tehát azt gondolja, mondjuk gondoljon bele, hogy egy hónapot volt kint. Tehát igazából ismerősökkel nem nagyon találkozott, csak és kizárólag vadidegen emberekkel. És az volt a benyomása, hogy ha itthon találkozik Magyarországon idegenekkel, akkor azért sokkal szívélyesebbek, mondjuk, mint kint.
1: Hát itt azért, hogy elég szexuális viszonylatban engem igen nagyon sokan ismernek, hát a munkahelyemről is, hogy mert társadalom biztosítalnál dolgoztam, ugye olyan helyen, ahol sok ember megfordult, meg minden, engem nagyon sokan. Sokan megvédni, szia Évikém, hogy vagy minden, tehát igen.
0: De azért emlékezetes volt, gondolom, ez a kis kanadai kirándulás.
1: Hát azért jó volt, mert az között voltam, amiket szeretek, tudja.
0: Igen. Akkor hallgassuk meg a dalt, a Röpcsiről. Majd, ha nékem sok pénzem lesz. Hát Évának már volt, és felült a repülőre. Na, hallgassuk meg akkor Éva kedvencei között itt a Tankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: a gonnyát viselem.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Dénessel beszélgetünk, hogyha nékem sok pénzem lesz, egy vidám dal hamarosan. Miért választotta ezt a dalt? Azért, hogy vidámság legyen, vagy van valami külön története hozzá?

0: Kedves László, én magam is úgy gondolom, és szerintem ebben is egyet fogunk érteni talán. Az embernek saját magának kell megkeresni a lehetőségeit, boldogságát, az adottságaim belül. Ez sok mindent elárul önmagáról is. Én szerettem például utazni. Gyerekkorra, amikor felnéztem az égre, és itt Somogyország közepén ment el a repülőgép, mindig azt mondtam anyámnak kapálás közben, hogy hú, de szeretnék rajtunk elmenni New Yorkba. Lehetőség nem teremtett a 60-as években ilyenre. És kérem, eljutottam New Yorkba. És van egy másik dal is, amit időnként énekelek, hogy félvilágot bejártam. Közel 100 országba jártam, kedves László. Magamnak teremtettem meg, magamnak alakítottam ki. Én a pénzemet arra költöttem, hogy ha lehet, elmegyek világot látni. És megláttam félvilágot, és ezért szép az a nóta, ugye, hogy én azóta félvilágot bejártam. Szebb szeretőt, jobb szeretőt magamnak nem találtam, ez is egy dal. És ugye a magyar nóta tanít bennünket. Az pedig, hogy az élettel mit kezdünk, ugye ön tudja, hogy 74 éves vagyok, baráti köröm van, csoportokhoz tartozom, borlovak társasághoz tartozom, disznóvágásos csapatot szervezek, pincelátogatásokat szervezek, van egy 15-20 fős baráti körünk, és szervezzük a magunk életét. Ha elhagynák magunkat, siránkoznánk, nem hagyjuk el magunkat.
1: Igen, csak ahogy kezdtük a beszélgetést, ugye már ott felvázolta azt, hogy jó, hogyha az ember nem csak úgy él, nem csak úgy sodorja az élet, hanem tudatos döntéseket hoz benne. Tehát igazából akkor kimondhatjuk azt, hogy a saját sorsának is a kovácsa. És az ön életében a tudatosság, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos része. Ez így helyes? Jól gondolom?
0: Igen, úgy gondolom, igen.
1: Vagy erre nem nézett így rá kívülről? Hogy ezek tudatos döntések, ha belegondol?
0: Igen, tudatos döntések voltak, hogy minél többet lássak, de ez kellett egy nagyfokú szerencse, egy nagyfokú lojalitás, támogatás.
1: Hát ugye azt szokták mondani, ha eldönti már tudatosan, akkor igen. Utána jönnek azok az opciók, amik szükségesek ahhoz, hogy megvalósuljon az a bizonyos akár álom is.
0: Igaza van, elfogadom, tudatosan döntöttem, hogy
1: nem is többet. Ezt nevezhetjük szerencsének, akár, hogy legyen valami neve.
0: Így van. Én elfogadom, ez van benne szerencse is, van benne tudatosság is, célirányos cselekvés. Én ezt tűztem ki célul, és örülök,
1: egyébként,
0: hogy sikerültek.
1: Egyébként beszélgettünk ugye arról, hogy lenyugodott. És ha belegondol, az is egy tudatos döntés volt. És ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag ez egy önreflexió is. Ön nézi a saját életét, és akép alakítja, hogy harmonikus legyen, és ezeket a dolgokat meg tudja tenni. Anélkül, hogy mondjuk a környezete sérülne ebben.
0: Ez így van, ezzel is egyetértek, ez így van, van benne tudatosság, van benne sok szerencse, egy anyagi biztonság, ez így van, jó baráti kör, jó házastárs, jó család, ez mind így van, és én úgy gondolom, hogy kell egy csomó lojalitás is az emberben ahhoz, hogy ezek úgy összejönnek, és én mindenkinek azt kívánom, hogy rendezze saját maga az életét, figyelemmel a külső körülményeire, meg a lehetőségeire. Gyerekeimnek is azt tanítottam, van 3 lányom, azt tanítottam, hogy olyan terveket tűzzetek ki magatoknak, amiket el tudtok érni, mert ha annál magasabbat tűztök ki, akkor boldogtalanak vagytok. De addig nyújtózkodtok, míg a takaróék, ugye ez is egy ilyen régi magyar bölcsesség, akkor boldogok is lehettek, mert megtaláljátok azt, amit elterveztetek. Tehát igen. Úgy gondolom, ezek tudatos dolgok, de hát én így fogom fel, és remélem sokan így fogják.
1: Hát ön kitűzött egy célt ott kapálás közben, amikor felnézett az égre. Ugye, hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre.
0: Na, igen, uram, meg. De ez fáradtsággal is járt, mert közben meleg volt, sütött a nap, és mikor kukoricát meg fenyőt kapáltunk, az úgy volt, hogy akkor szenvedtünk, de az élvezetet meg utána kaptuk meg helyette cserébe természetesen.
1: De az álmai megvalósultak, a félvilágot bejárta, felült arra bizonyos repülőre.
0: Igen, és tudja mit? Ehhez az is hozzárul, hogy sok, korábban már beszélgettünk, sok dalt ismerünk, énekelgettünk. Legutóbb egy olyan közösséggel voltam, egy itt egy hete. Disznót vágtunk februárban. Most
1: Déne, sokat... szerintem ne kanyarodjunk el. Annyira
0: ne,
1: jól, annyira jó ide most a dal. Hiszen ez a kép, hogy én látom magam előtt ott kapál, fölnéz az égre. Így, de szeretnék azon a repülőn ülni. Úgyhogy akkor jöjjön a dal. Hogyha nékem sok pénzem lesz, ez érkezik tehát Dénes kérésére itt a Dankó Rádióban.

Ez volt mára a Dankó Rádióban az Egy Nóta Három Élet rovatunk, a Tudod-e még az Én Nótám című műsor nyári rovata. Hogyha nékem sok pénzem lesz, erről a felvételről beszélt Eszter, Éva és Dénes. Holnap is folytatjuk. Jön István, László és Katalin, ők fognak majd beszélni arról a dalról, amely majd holnap lesz fókuszban. Holnap 5 órakor kiderül, hogy melyik felvételről van szó itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Pirosborti, ott a vetyárodujjában.
1: Egy csillagos dallal köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Gyimesbükki Antal György énekelt Kallós Zoltán 1962-es felvételéről. Mai dalválasztásom apropója az augusztusi csillaghullás, amely épp ebben az időszakban a legvalószínűbb. Óangol egyházi naptárak az augusztusi tömeges csillaghullást Szent Lőrinc tüzes könnyeinek nevezik. Ez a kép a szent legendájában gyökerezik. A hagyomány szerint ugyanis a rostélyon megsütött Szent Lőrinc tüzes könnyeit az égről aláhulló csillagokkal azonosították. A népdalokban pedig a csillagok gyakran a szerelmesek jelképei. A csillagokhoz fűződő egyik legelterjedtebb hiedelem szerint azok az elköltözöttek lelkei. A hulló csillag azt jelezheti, hogy egy lélek kiszabadul a tisztító helyről. Más vélekedés szerint ilyenkor maga a csillag tisztul meg. Széles körben ismert az az elképzelés is, hogy minden embernek megvan a maga csillaga, s egy csillag lehullása egy emberi élet kialvását jelzi. E gondolatkört jeleníti meg a lövétei Lázár Máténé éneke, melyet a Székelyföldön és a gyimesekben halott mellett szoktak énekelni.
2: Kiragyogni látod életed csillagát, holyod a természet hathatós szavát, hogy

A csillag azonban nem csak az eltávozott lélek, hanem az égi útmutatás jelképe is. Az egyház egy 8. századi himnusz nyomán Máriát Stella Maris, vagyis a tengercsillaga néven szólítja meg. E kép az életet a sötét, viharos tengeren való utazáshoz hasonlítja, ahol a csillagok mutatják az utat. 16. Benedek pápa Máriát ezért a remény csillagának nevezi, olyan fénynek, amely az ember földi útján eligazít és Krisztus felé vezet. A szombati nagyboldogasszony ünnepére készülve következzék most a középkori latin Gregorián, majd a népi gyűjtések alapján egyszerűsített dallamon a magyarra fordított Ave Maris Stella, vagyis a tengernek csillaga kezdetű ének.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok. A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hozzátette, mint az ügynök akták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Beszélt arról is, hogy a Duna vízszintemelkedésének köszönhetően estétől várhatóan már két turbina működik majd Pakson. A következő hetekben ugyanakkor nem várható csapadék, ezért ismét vízszint csökkenésre kell készülni az erőműnél. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el, például Orbán Anita külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk politikusa erről kérdést tett fel. A KDNP rémhírterjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A párt szerint térdre kényszerítették az energetikai szektort, ahelyett, hogy felkészültek volna a krízis helyzetre. A Fidesz úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszafogták a fogyasztásukat. A Tisza szerint a magyarok közös eredménye a válsághelyzet kezelése, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy nem lehet tudni, mi derül még ki az előző kormány mulasztásairól. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárcavezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Közölte azt is, a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést nevez ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológiai szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakembermesterképzést kínálna. Ez utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek idős kor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újra tanítására. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén, augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. 18 óra 4 perc.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Charmi Löcker De Bary című operettjéből Házi Erzsébet énekelte Jean belépőjét. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Tartsanak velünk ma is. Ezen a héten Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjét mutatjuk be Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Lévai Szilveszter, Mihály Kunce és Müller Péter Sziámi Elizabeth című musicaljéből a Ma nagyot nőtt az árnyék című dalt. Az előadók Koltai Nagy Balázs és Varga Huszti Máté. Majd ezt követően Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Helycigány Dolhai Attila előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a Maja című operett történetét. A történet az 1920-as évek végén Észak-Afrikában, Tangerben veszi kezdetét. Charlie, a gazdag angol milliómos fia, korábban Párizsban egy féltékenységi dráma és hajnali részegség okán lelőtte legjobb barátját, Dixit. Abban a hitben, hogy gyilkos lett, elmenekült Európából, és a francia idegen légióban keresett menedéket. Tangerban egy füstös mulatóban, Barbara bárjában találkozik Majával, a csodálatos és igéző szépségű énekes táncos nővel, aki esténként ott lép fel, és arról álmodozik, hogy egyszer meghódítja Párizst. Egy este Charlie verekedésbe keveredik, mert lovagiasan meg akarja védeni Maját egy részeg őrmestertől. Ezzel azonban magát sodorja veszélybe. Majának hiába tetszik meg hős lovagja, Charlie-nak a légió bosszúja elől Tangerből is menekülnie kell. Maja, Barbara, valamint a vígkedélyű légionista társ, Rudy összefognak és segítenek neki. Maja csábos táncával elbűvöli és feltartja az üldöző légiósokat, és ezzel végül lehetővé teszi a menekülést. Charlie sikeresen eléri a tengeren várakozó hajót. Innen folytatjuk hamarosan. Most pedig következzen az operettből a Miau című dal. Énekel Galambos Erzsi. Túl az Operencián.

poi son Piotr Mreskaten, miau, miau, seret lakin, mi mi miau, miau, seres belin, mi mi miau, miau, ma vacsorára te neked, miau, miau, miau, mi mi miau, miau, hozok egy kicsi egeret, miau, miau, miau. Egyszerre csak megesett a borzalmas

viszont bödröm reszketőn miau, miau, szeretlek én, mi miau, miau, szeress belén, mi miau, miau, ma vacsorára te neked, miau, miau.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A cselekmény áttevődik a fények városába, Párizsba, ahol a karakterek sorsa újra keresztezi egymást. Maja, Barbara és Rudi Párizsba utaznak, megalakítják a Maja Trio nevű revű csapatot, és látványos, modern műsoraikkal hamarosan óriási hírnévre és világsikerre tesznek szert. Maja elsősorban azért vállalja a fellépéseket, hogy a francia fővárosban újra megtalálhassa szerelmét, Charlie-t. Közben Charlie-nak még mindig bujkálnia kell a rendőrség elől az állítólagos gyilkosság miatt. A felvonás végére a félreértések és a rafinált szerelmi játszmák a tetőfokára hágnak. Most pedig következzen az operettből egy újabb dal, Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni, Házi Erzsébet előadásában. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A második felvonás végére természetesen tisztázódnak a félreértések, és a sok buktató, valamint intrika ellenére a szereplők végül mégis megtalálják egymást és az igaz szerelmet. A korábban halottnak hitt Dixie előkerül. Így Charlie-nak már nem kell tartani a gyilkosság következményeitől. A történetet látványos revűszámok, énekes betétek színesítik, melyek a párizsi éjszakák világát hangulatosan idézik meg. Az eredeti tervek szerint a Maját a jól bevált szerzőpáros Harmath Imre és Ábrahám Pál írta volna. Azonban a Viktóriával immár világhírűvé vált zeneszerző összeveszett a szövegíróval, és Harmath Imre hallani sem akart a közös munkáról. Ekkor jutott eszébe a gimnazista fiatalember, Fényes Szabolcs. Az ötlettel Harmath Imre felkereste a fővárosi Operettszínház igazgatóját, Sebestyén Dezsőt. Amikor az igazgató megtudta, ki lenne a kiszemelt zeneszerző, tiltakozni kezdett. Harmath Imre azonban kijelentette, hogy ha nem kap lehetőséget Fényes Szabolcs, akkor a Maját más színházhoz viszi. Így a direktor végül beadta a derekát, és hajlandó volt fogadni a fiatal zeneszerzőt. És hogy mi történt ezen a sorsdöntő találkozón, na azt holnap mesélem.

majd el. Most pedig idézzük fel ennek az operetnek a varázslatos hangulatát, és hallgassuk meg az Itt a Lux, Itt a Lux, Itt a Luxus vonat című dalt. Énekel Kállai Bori és Berkes János. Túl az operencián.

kedves hallgatóink! Jakobi Viktor Szibil című operettjéből Pitti Katalin és Csúrja Tamás énekelte az Illúzió a szerelem című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzen Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből Octavio belépője Ninduk Huanglong előadásában. Jó rádiózást!

0: Hello, Nani. Van piskótája?
1: Teljes vagy csokoládés?
0: Rumos.
1: Az nincsen.
0: Akkor adjon egy császár zsemlét.
1: Az élete nem ér egy fabatkát, ha nem kóstolta az ízes buktát, megszelidült volna sobrióska.

0: esi. A sörnek is az a jó szokása, jobban csúszik, hogyha van pogácsa. Ne csorogjon a szeméből pacni, megvigasztalja a sajtos pacsni.
1: Itt a kenyeres, kenyeres, kenyeres, kenyeres, kenyeres.
0: Tessék, urak, tessék, tessék, kenyér, kenyeres. Meghív.

0: sem látszik a tejszínhabtól.
1: Itt a kenyeres, kenyeres, kenyeres, kedves kenyeres.
0: Meség, urak! Nyújthatnám még tovább, mint a rétest. Válogathat sósat, sajtost, édes. Egy szó, mint száz, így van, kerek perec. Megkaphat itt mindent, mit csak szeret.
1: Itt a kenyeres, kenyeres, kenyeres, kedves kenyeres.
0: Tessék, urak!
2: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Sáfár Mónika, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész primadonna. A Színház és Filmművészeti Főiskola prózai szakos növendéke volt Marton László osztályában. Rektori engedéllyel a Madách Színházban Tolcsai László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Mária Evangéliuma című rockoperájának címszerepével diplomázott. A Budapesti Operett Színházban Jakobi Viktor Leányvásár című operettjének főszerepével debütált. A Magyar Állami Operaházban Rosalindát énekelte Ifjabb Johann Strauss Denevér című operettjében. Később pedig Puccini Turandot című operájának címszerepét is megformálta. Számos európai és japán turnén lépett fel. 2021 óta a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója, jelenleg pedig a Madách Színház több előadásában látható. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig hallgassuk meg az előbb említett Tolcsvai László Müller Péter és Müller Péter Sziámi által jegyzett Mária Evangéliuma című rockoperából Mária áriáját. Énekel a születésnapos Sáfár Mónika. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Fényes Szabolcs muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunk fókuszában Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettje áll. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Éles vita alakult ki az országgyűlésben, és a házbizottság rendkívüli ülését is összehívták azután, hogy Gyöngyösi István Tiszás képviselő napi rend előtti felszólalása közben megemlékezést kezdeményezett a roma holokauszt áldozatairól. A Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői állva tisztelektek, a Mi Hazánk politikusai azonban ülve maradtak. Magyar Péter kormányfő döbbenetesnek nevezte az esetet és bírálta a Mi Hazánkat. Az ellenzéki frakció ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a Tisza megsértette a házszabályt azzal, hogy előzetes egyeztetés nélkül kérte a képviselőket a felállásra. Hűtlenkezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárcavezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Közölte azt is, a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést nevez ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Rekordszámú 230 illegális bevándorló jutott át hajnalban egyetlen nagy felfújható gumicsónakon a La Manche csatornán Nagy-Britanniába. A francia tengeri mentőtársaság szerint mindez új és tragikus rekordot jelent abban, ahogyan életveszélyes kis hajókon próbálnak átkelni embercsoportok a csatornán. Júliusban 165-en jutottak át a szigetországba egy hasonló sérülékeny kis hajón. Idehaza eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Eloltották a tüzet felső pakony közelében, ahol az ajnövényzet égett és egy akácosba is belekaptak a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy 25 hektár cserjé és erdős terület égett le. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, amelyek várhatóan hosszú ideig elhúzódnak. Folytatódik a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti országrészben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: húsz csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ha kedvük és idejük is engedi, a következő egy órában is tartsanak a Dankó Rádióval. Most kezdődik ugyanis Húsz csak prímás című zenei összeállításunk, amelyet ma egy Nóta Csokorral indítunk. A felvétel 2024-ben június 1-én Torockón a Dunanapok alkalmával készült, Kós Évával és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Fehér sejem csipkés szélű, drága kicsi kendőről szól elsőként a dal, majd leszakítják a rózsát a szagáért, a rózsa, rózsa, labda rózsa levele, csak-csak-csak az esik nékem keservesem, és piros alma csüng az ágon. Jó rádiózást kívánok!

0: A folytatásban a vásárhelyi híres promenádra tarthatunk Pándi Piroskával és Ifja Berki Béla zenekarával. Tarcsai Vilmos csárdása után Magyar Imre és Brand István frisse hangzik el 33 rózsafámon. Magyar Imre zenekara majd Urbán Katalinnak játszik.
1: Apa!

Badacsony Tomai, Mányi és Orosházi dankóklubos felvételekkel folytatjuk. Dankó Pista és Pósa Lajos dalát Nádasdy László énekli el Kocsmárosné Szép Csárdásné, Lakatos Miklós ézenekara játszik hozzá. A Mányi Ady Endre Művelődési Házban 2017. május 22-én vendégeskedett a Dankó Klub. Sándor Dezső zenekara játszott a fellépő művészeknek, így Kalina Enikőnek is. Szántó Ferenc andalgóját halljuk majd a művészektől, este van, én pedig várok rád. De mindezek előtt Tarnai Kis Lászlótól és Johann János együttesétől Tolnai László és Babusa Miklós hallgatója szól. Búcsút int az ősz a nyárnak.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Huscsak Prímásunkat egy hallgatóval folytatjuk, melynek előadói Egri József, valamint Tordai Zoltán Prímás vezetésével Jónás Géza zenekara. Fejes Imre és Verebes Károly dalát nem sokára tehát egy Duna televíziós felvételről halljuk a 2023-as esztendőből. Majd Szólj, szólj, csalogány címmel Lente Lajos fakad darra.

0: életemnek igaz párja.
1: Magyar Imre és Brand István dalát hallhattuk, a folytatásban pedig Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdása szól. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Vangó Marikának hamarosan Lendvai Csócsi József zenekara játszik. Aztán ifjabb Déki Lakatos Sándorék húzzák, ők már Karcagi Nagy Zoltánnak Icipici kis galambom címmel.
2: Szakadozott rongyvonódat!

halkan pengesd ezt a csárdást. Szalai László nem sokára Nemes Rózsával közös frissét énekli. Előtte Szabó Miklóstól és Lakatos Sándor együttesétől meghallgathatjuk Dankó Pista és Pósa Lajos nótáját. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ez a felvétel 1961-ben készült. Dóka Zsuzsával és a Gypsy Virtuózóval 2012-ben készítettünk felvételt Kovács Lajos és Bicskei Dániel andalgójából. Él a magyar mindörökké. De mindezek előtt jöjjön két Dankó rádiós díjazott. Az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben magyar nóta díjas lett, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki természetesen hamarosan zenekarával együtt hallható. Ő 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. A közös produkció pedig a Bóla nótából készült, mely 2024-ben az év magyar nótája szavazásunkon a győztes dal lett. Messze van a kicsi falum.

Zerkovics Béla és Kulinyi Ernő az Est harang című dalával folytatjuk a Húscsak Prímást. Újvári Marika és Nyári László zenekara Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hallható 2021-ből. Majd Bajor Gizi énekel nekünk egy 1934-es, tehát archív felvételről, most már mindegy címmel. Aztán Künn a dorozsmai határban, 60-i kis Gyöngyi dalol, aki 2023-ban a Dankó Rádió magyar nóta díjasa lett. A művésznőnek Erdélyi Mihály csárdását majd ifjabb Sárközi Lajos játsza el zenekarával együtt.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Hamarosan véget ér mai húscsok prímásunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is megtiszteltek minket figyelmükkel. Ha a kedvük és idejük is engedi, hallgassanak minket továbbra is. Én most búcsúzom, de muzsikál még nekünk itt a húscsok prímásban Danyi Lőrinc zenekarával együtt. A felvételt pedig egy Dankó klub alkalmával készítettük, egy Devecseri klub alkalmával, melyre 2021. szeptember 20-án került sor. Csárdás és friss szól. Viszont hallásra, Orvai Noé.

0: Műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembehelyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. A Paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik holnap az országgyűlés plenáris ülése. Ez a konszenzusos döntés született a házbizottság rendkívüli ülésén, amelyet a parlamentben kibontakozott vita után hívtak össze. Gyöngyösi István Tiszás képviselő mai napi rendelőtti felszólalása közben megemlékezést kezdeményezett a roma holokauszt áldozatairól. A Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői állva tisztelektek, a Mi Hazánk politikusai azonban ülve maradtak. Az ellenzéki frakció arra hivatkozott, hogy a Tisza megsértette a házszabályt azzal, hogy előzetes egyeztetés nélkül kérte a képviselőket a felállásra. Már csak nem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Csak nem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés tovább terjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csak nem akkora, mint egy Magyarország nagyváros, például Debrecen. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása, a parttól néhány száz méterre ugyanis hirtelen mélyül a víz, hívta fel rá a figyelmet a rendőrség. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Egy 1951-ben rögzített felvétel indította Táncházban című műsorunkat, az Acsitári hegyek alatt kezdetű dalunkat Baranyi Dezső és zenekara muzsikálta, s ezen észek ihlették most következő felvételünket is. Az új keletű, polgári eredetű dallamokat a Tarsoly zenekar játsza. Postakocsi című összeállításuk az Írtam egy levelet Amerikába című albumról szól.

Moldvai dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. Két legendás furulyás, Legedi László István és Hodorog András előadásában. A Magyarországra gyakran járó, jól ismert, sokat tanító, muzsikáló zenészmesterekkel Bolya Mátyás és Benke Gráci játszik.

Maradunk még Moldvában, de az adatközlők helyett táncházas zenekarok mutatják meg, hogyan tanulták meg, például Legedi László Andrástól vagy Hodorog Andrástól a moldvai dallamokat. A mentés másként a Zurgó és a Pásztor Hóra felvételei szólnak Táncházban című műsorunkban.

Ha felsorolom a zenekar tagjainak nevét, azt hiszem, már sokan tudni fogják, milyen zene következik Táncházban című műsorunkban. Ifjú Szerényi Béla, Cimber Ferenc és Molnár Mátyás. Kik közül ifjú Szerényi Béla, a Magyar Banda alapítója, Cimber Ferenc pedig cimbalmosa. Következzen a Hördigeng előadásában a Fa hajtja ágát, a Hajnalcsillag és a Végvár című feldolgozás.

Sajó és a Lucmente tánczenéje zárja ma esti népzenei műsorunkat. Először a Lucmentéről a Vajolai zenekart hallják, majd a légvonalban néhány kilométerre fekvő Nagy Sajó románoknak játszott táncdallamait Gáspár Béla, Toni Árpád, Kóczi Rudolf és Kóczi Károly játsza. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, holnap este várom önöket 20 óra 4 perctől újabb, majd egy órányi népzenével. Ma esti adásunkat hajnali 2-kor ismételjük meg. De ha még több népzenei előadót szeretnének meghallgatni, keressék műsorainkat a MediaClick oldalán.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Köszönjük, hogy bennünket választottak ma este is. Éjfélig egy színes világzenei csokrot nyújtunk át. Ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész földet. Ma este például adunk egy aranyfeldolgozást a Nana Vortextől, a Zács Klára megzenésítését játsszuk majd. Aztán szól világzene Franciaországból, spanyol nyelven a La Cumbia Chicarra előadásában. És énekel Celia Cruz is Kubából, a Yo Vivire című dalt hallgatjuk tőle. Elsőként azonban egy arab nyelvű muzsika szól a francia Alcazar csapatától. A dalban Al Sarak, a kiváló szudáni énekesnő közreműködik. Játszik tehát az Alcazar, a dal címe magyarul a szerelmed forradalom.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei magazinját hallják. Ez bizony a népek dalai ma is egészen éjfélig. Arany János születésének 200. évfordulójára 2017-ben a Nana Vortex együttes összehozott egy aranylemezt. Ez lett a címe, rajta pedig Arany János dallam töredékeivel foglalkoznak. Nem kis feladatra vállalkoztak, hiszen ráadásul vállalták, hogy tovább bírják ezeket, tudva, hogy ez nagy felelősség. Ahogy alakult az album, a költő eredeti melódiáit tolmácsolva, átszűrve, leporolva és újrahangolva, egyre biztosabb lett, hogy a Nana Vortex egy másik Arany Jánost szeretne bemutatni a közönségnek, mint akit a tankönyvekből ismerünk. Egy idő után persze nem lehet megmondani, hol ér véget Arany kézjegye, és hol kezdődik a Nana Vortexé, de épp az e fajta alkotó befogadásra hívnak ezek a dallamok. Ez a patinás és fátyolos zenei világ azt igyekszik közvetíteni, hogyan éltek, tévelyektek, örültek és szerettek elődeink, akikben ugyanakkor nagyon is magunkra ismerhetünk. Hallgassuk tehát Arany János szerzeményét, a feldolgozó Kaszab Attila. A Nana Vortex muzsikája következik. Íme a 2017-es Zács Klára.

piros rózsát, ha beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok egy virágnak, a halottja lészek. Jaj, öcsém, Kázmér, azt nem adom százért, menj, haragszom, nem szégyellet,

jössz te borulj a bölemre, mondd meg édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem, jaj, hol kell lennem? Hadd ölelem lábad, porát, tapos agyon engem. Harangoznak vérre, udvari ebédre, akkor menek.

0: hogy csak ástunk mi magyar hazánk.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó.

itt a Dangó Rádió, a népek dalait hallják, világzenei válogatásunkat. A következő banda a franciaországi éjszakában született meg, nevük La Cumbia Chicharra. A zenekar tagjai úgy érkeztek Európába, mindannyian Latin-Amerikából, hogy mind-mind különböző zenekarok tagjai voltak, és Franciaországban találtak egymásra. Zenei stílusokat, a turnékhoz kapcsolódó utazások, a látott tájak, az országok, az utazásokon átélt élmények határozták és határozzák meg. Hatott rájuk Kolumbia és Kuba zenéje, és ahogy ők mondták, megfertőzte zenéjüket az afrobeat, a karibi zene, a funky és a dub is. 2018-as lemezőknek Hijo de Tigre, vagyis a tigris fiai lett a címe. Tele van energikus, pattogós ritmusokkal, és jó néhány koncerten vannak már túl Európában, és persze Dél-Amerikában is. Következzen akkor most az eredetileg Franciaországban alakult La Cumbia Chicharra, és a dal a La

0: A Tankórádió világzenei műsora szól a népek dalai egészen éjfélig. Jön most egy 1925-ös születésű kubai énekesnő, Celia Cruz, aki sajnos már nincsen közöttünk. 1990-ben, amikor sok év után először tért vissza Kubába, hogy Guantánamóban amerikai katonák előtt lépjen fel, érkezésekor megcsókolta a kubai földet, és azt mondta, minden Kubából elmenekült honfitársa nevében teszi ezt. Fidel Castro még 1962-ben nagy visszhangot kiváltva megtiltotta, hogy visszatérjen Kubába, hogy eltemesse édesanyját. Azóta Celia Cruz a szabad kubai jelképévé vált. Néhány évvel halála előtt San Franciscóban egy nagyon idős, 96 esztendős Kubából elmenekült asszony, amikor találkozott az énekesnővel, azt mondta, kérlek, hadd érintselek meg. Hamarosan meghalok, és nem mehetek vissza Kubába. De ha megérinthetlek, úgy érzem majd, Kubát érintem meg. Celia Cruzzal történt mindez, és ő énekel most nálunk, itt a Dankó Rádióban.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek dalai. A világzenei válogatásban hazai muzsika következik.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek dalai, ez a világzenei válogatás. Egészen éjfélig a Danko Rádióban. Ha kíváncsi a korábbi műsorainkra, kattintsanak a mediaclick.hu per Danko oldalra. Ma este pedig még biztosan hallgatunk kiváló muzsikát a Karaván familiától itthonról, a Kalatától, Észak-Macedóniából, és egy tradicionális dal feldolgozását egy nemzetközi, svéd, indiai, illetve egyiptomi tagokkal büszkélkedő formációtól. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A következő percekben egy 2006-os hazai

Ez a világzenék otthona, a Dankó Rádió programja a népek dalai esténként 9-től éjfélig. Gyakran elhangzik a Karaván Familiával kapcsolatban, hogy stílusa sajátos, egyedi. Nagy István zenekarvezető azt mondja, hogy bár a csapatot legtöbbször egyszerűen a roma folklór zenekarok közé sorolják, a stílusa alapján nagy mértékben különbözik az ebbe a kategóriába tartozó zenekaroktól. A kivételes és egyedülálló családi felállásnak köszönhetően ugye szülők és gyerekek együtt muzsikálnak, különleges harmónia jellemzi a négy énekre épülő hangzást, amelyet a család színes és kifinomult ízlésének köszönhető zenei ötletek tesznek még izgalmasabbá. Repertoárjukban így szövi át a cigány népdalokat a blues, a latin vagy éppen a keleti zene. Az egyedi stílus végül annak is köszönhető, hogy nem csak magyarországi, hanem erdélyi, balkáni, orosz és spanyol cigány dalokat is feldolgoznak, amelyek előadásakor bár nem mindig ragaszkodnak a hagyományokhoz, mégis úgy tudnak túllépni rajtuk, hogy közben mégis részévé válnak az általuk teremtett zenei stílusnak, amelynek fontos jellemzője a manapság ritka, teljesen akusztikus hangzás. Íme egy dal a Karaván Família 2017-es lemezé.

A Dangó Rádió világzenei válogatását hallják. A népek dalai, ez benne pedig irány most a Balkán, egy észak-macedón formáció következik, a Kaláta. Nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a keleti és a nyugati zenei kultúra közti harmónia kialakításán munkálkodjon. Saját magukat a világi és a neofolk zene szkopjei helytartóiként határozzák meg. Kifejezett céljuk, hogy párhuzamot vonjanak a keleti és a nyugati kultúra között a hagyományos macedón zene akcentusával. A formáció 2018-ban indult, eredetileg duóként, a többi tag pedig az első dalok megjelenése után csatlakozott. Saját elmondásuk szerint a Kalatában nincsenek határok, ezért a zenészek az érzéseikre és az inspirációjukra hagyatkozva szabadon játszhatják a képzeletükből kiáramló összes gyönyörű dallamot. 2022-ben az alkotói szabadság egy teljes albummá érett össze, erről következik most egy dal, észak-macedón világzenét hallgatunk, a zenekar a Kalatában.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következő előadónk egy svéd rock együttes, a Sienna Root gitárosa volt. Úgy hívják, hogy KG Westman, és őt előszeretettel hívták úgy, hogy a banda George Harrisonja. A formációt Stockholmban alapították még a 90-es évek végén, zenéjükben azonban a 60-as, 70-es évek rock muzsikájához nyúltak vissza. Hangzásában az üvöltő gitárok, a basszus és a dobok játszottak főszerepet. 2013-ban aztán ezt a zenei világot KG Westman elhagyta, és az indiai klasszikus zenére kezdett koncentrálni hatalmas váltással, a gitárt pedig felváltotta szitárra. 2022. májusában megjelent korongja egy instrumentális anyag, amely három ország hagyományos zenéjének ötvözete. Hazájából, Svédországból, valamint Indiából és Egyiptomból hívott meg kiváló vendégzenészeket a korong elkészítéséhez. Olyan ez elemez, mintha egy filmet néznénk egy svéd, egy indiai és egy egyiptomi emberről, akik egy taxival próbálnak átjutni a szaharai sivatagon. Induljunk tehát el erre a képzeletbeli utazásra egy olyan produkcióval, amely elvarázsol minket a következő csaknem 6 percben. KG Westman felvételét hallgatjuk most a Dankó Rádióban.

0: rövidesen 11 óra folytatódik a Népek dalai, a világzenei válogatás, benne pedig következik egy dal Nigériából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek dalai, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. A színes világzenei csokorban hallunk egy dalt nem sokára Skóciából 2022-ből, aztán adunk dalt a magyar-horvát határ mentén fekvő Szentpéterfáról, a Koprive zenekartól, a Tadina Splitskanos, vagyis a gyönyörű spliti éjszakáról szóló felvételüket játsszuk majd, és énekel még este természetesen Fádút, a kiváló portugál énekesnő Marisa. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ahogy ígértem, irány most Afrika, Nigéria, Macek Fassek a következő dal előadója, és a következő 7 percben az ígéret földjéről hall.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A most érkező skót népzenei banda a Talisk hajója akkor indult meg, amikor a BBC Rádió népzenei díját ítélték oda nekik a fiatal tehetségek kategóriában. 2014-ben alakultak, egyik tagjuk, Mohsen Amini pedig megkapta szintén a BBC Rádió skót fiatal tehetség díját két évvel később. És még innen is volt hová nőniük, 2017-ben az Év Folkzenei Együttese címet is megkapták. Bemutatkozó lemezük 2016-ban jelent meg Abyss címmel, a következő pedig két évre rá, 2018-ban Beyond címmel. Sok kritikus szerint nincs másik olyan folk formáció, amely ilyen hatással lenne a népzenére. Olyan energiákat mozgatnak meg, amelyek egyértelműen hatnak a közönségre, és ír valamint skót hagyományokat mutatnak be. Zenéjük annyira impulzív, hogy szinte függést okoz, és garantáltan mosolyt csal az arcokra. A gitárból, harmonikából és hegedűből álló zenekar a Talisk következik most Skóciából. 2022-es zenéjük ez a Storm.

A Dankó Rádió világzenei programja szól, a népek dalait hallják. A Kopréve zenekar ötlete Vas megyében született meg, hiszen a majdani zenekar tagjai gyerekkoruk óta hallották és játszották a hazai régió népzenéjét. Ahogy cseperedtek, többféle zenei hatás is érte őket. Így amióta úgy döntöttek, hogy együtt játszanak, minden koncerten előszeretettel ötvözik az újonnan befogadott stílusokat a népi dallamokkal. Repertoárjukon saját szerzemények és szentpéterfai dalok mellett a nyugat-magyarországi és az ország más tájegységein élő horvátság zenéje is szerepel. Mindezek mellett megjelenik Horvátország gazdag dallamvilága is. Rendszeresen koncerteznek a szomszédos országokban, és már többször is jártak koncertkörúton az Egyesült Államokban is. Következzenek akkor most ők, játszik a Kopréve, a zene most a Tadina Spritzka Nos, vagyis Gyönyörű Spritzka.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Fádó muzsikát hallgatunk már is Portugáliából. A következő énekesnő Marisa a pillanat erejében hisz, mégpedig azért, mert elmondása szerint a holnap annyira bizonytalan, hogy dupla erővel érdemes a mára koncentrálni. Ennek pedig minden koncertjén meg is felel. A felkavaró erejű zenei stílus a fádó képviselőjeként elmondása szerint mindig igyekszik egy kis közösséget létrehozni a közönségből, azért, hogy az embereket legalább egy estére összeköthesse. Marisám az elmúlt évtizedekben a világ legrangosabb koncerthelyein énekelt, a fádó igazi álló csillagává vált, méltó örököse Amália Rodriguesnek. Hallgassuk most hangját, Marisa énekel Portugáliából most a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A világzenei válogatást hallották. Én köszönöm figyelmüket. A gyártásvezető Sztrányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Én búcsúzom, találkozzunk holnap este 9-kor, ugyanitt a népek dalaiban, a Dankó Rádióban. A szerkesztőműsor vezetőt Szabó Tamást hallották.

Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását már is kezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Nem sokára 2 olyan művészt hallgathatunk, akik mindketten Dankó Rádiós díjazottak. 2023-ban a cigányzenei díjat ifjabb Sárközi Lajos prímás vehette át, 2024-ben pedig a Magyar Nóta díjat Tolnai András. Nos, a művészektől, és természetesen Sárközi Lajos prímás zenekarától meghallgathatunk 3 dalt is. Jaj, de szép kék szeme van magának, Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövébe, és Hajlik a rózsafa. 2024-ben készült ez a hamarosan hallható felvétel, de ezt megelőzi egy 2025-ös, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, mely idősebb Kalmár Tibor hallgatója lesz, hogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek. Már is Bányai Márton énekel, és Johann János zenekara játszik.

Bencoly Száru a Csizmám. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Hallgathatjuk meg Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa csárdását is, ezúttal Gáspár Annitól és ifja Berki Béla zenekarától. Majd Hajnalom Csillagom, Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frissére kerítünk sort, Zalatót Erzsébettel és Lakatos Antal zenekarával.

hyvän, Iida sä mun kedvesä.

folytatásban egy újabb Dankó rádiós díjazottat hallunk. Ő Bokor János művész úr, aki 2023-ban életműdíjas lett. Miskolci Balogh Zoltán zenekarával hallható két dal erejéig. Galambszívet örököltem az édesanyámtól, és messze van a kicsi falum. Majd két Dankó klubos felvételt is lejátszunk önöknek, az első egy gyulai, mely Tarnai Kis Lászlóval és Jónás Géza zenekarával készült. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? A második pedig Réf Fülöpi, 2025. augusztusából. Ez Budai Beatrix-szal és Nyári László zenekarával készült felvétel. Szép a babám fekete szeme. Hamarosan tehát itt a Húscsak Prímásban hallható.

kanyargó Tisza partjára látogatunk a folytatásban, ez továbbra is a Magyar Zene Rádiója, önök pedig benne a Húscsak Prímást hallgatják. Dóczi József dalával folytatjuk, valamint Hatvani Kis Gyöngyivel, aki 2023-ban magyar nóta díjas lett, és Szalai Antal Prímással, aki szintén átvehetett díjat a Dankó Rádiótól, ő természetesen zenekarával együtt muzsikál. Majd nem jó minden este a kapuba kiállni, és Badacsonyi Kéknyelűt címmel Jenei Gáborra és Budai Sándor zenekarára kerítünk sort.

0: Rákóradio. Réfülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.
1: Nem jó, nem jó, minden este a kapuban kiállni. Nem jó, nem jó, minden este a

Hallod a nótás, füttyös szép madár, Kalina Enikővel, Derék József zenekarával, valamint Huber Gyula és Heródek Sándor név frissével folytatjuk nem sokára, de előtte jöjjön még Kalcagi Nagy Zoltán és Sárközi Béla zenekara a Lőre, Lőre, Cudar Lőre című csárdással.

ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ez a dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatóját egy 1997-es felvételről játsszuk önöknek, mely Kós Jánossal és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Utána Mátyás Tibor prímás vezetésével Jónás Géza együttese

Rózsikál Pándi Piroskának Darázs Miska dalában érika hajlik a búzakalász. Nem fúj a szél, nem forog a torosmai szélmalom. Morvai Pálma énekli majd Dankó Pista és Pap Zoltán csádását, Radics Béla frissét pedig Barabás Sári, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik. Azért a legényért nem adnék egy krajcát sem.

Nem én lettem hűtlen hozzád címmel, már is folytatjuk Ányos Laci hallgatójával, Szabó Szilvia lesz az előadó. Utána archív felvételről Kalmár Pál énekel, Két holdfölgye, és Még a koma pipázik címmel. Ifjabb Magyar Imre és zenekara muzsikál majd a művész úrnak, aztán Szentendrei Klára fakad darra, ki tudja, hogy mitől van.

Két hót földje, de két hót földje van az én ides kedves apámnak. Két szép szeme, de csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak.

pipázik, kinn a jánya cicázik, cica, cica, cicázik a legényen. Hallja, kenne pipázzon, inkább arra vigyázzon, hogy a jány ne cicázzon a legényel. Hogy a pipáját, verje meg a jányát, mert a mékent pipázik, kinn a jánya cicázik.

az iménti percekben Fábián Ferenc és Kikli Tiva dalcsádását hallgathattuk. A folytatásban pedig Ráduj Árpádot, amint Gordonkán eljátsza nekünk Murgács Kálmán dalát, kisasszony napjára elszállnak a fecskék. E felvétel előtt azonban én elbúcsúzom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a Húscsök Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is minket választottak. Reméljük, úgy érzik, hogy megérte. Ha ez így van, a folytatásban is tartsanak a Magyar Zene Rádiójával. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.